József Haydn Dédur zongora verseny hangzott el Berecz Mihály és a Verbier Fesztivál kamara zenekarának előadásában, vezényelt Takács Nagy Gábor. A rórai bognármester fia sokunk kedvence, tiszta üde muzsikája bearanyozza mindennapjainkat. Most Beethoven B-dur koncertje következik, a szólista Ilja Schmuckler.

Beethoven Beatles zongora verseny hangzott el Ilyes Mukler és a Verbier Fesztivál kamarazenekarának előadásában. Sokan mondják, hogy inkább Mozartra emlékeztet a muzsika. Hát lehet rajta vitatkozni, de ha valami Mozartra hasonlít, az azért nem baj. Mozart B-dur koncertje következik.

Mozart 450-es köhüljegyzékszámú B-dur zongora versenyét Dimitri Jugin és a Verbier Fesztivál kamarazenekarának tolmácsolásában hallottuk. Mozart 550-es köhüljegyzékszámú G-moll szimfóniája sokak nagy kedvence, ez Mozart egyik személyes hangú szimfonikus vallomása, amelyben nem az élet napfényes oldalát ünnepelte.

Mozart G-moll szimfóniáját játszotta a Verbier Fesztivál kamarazenekara, vezényelt Takács Nagy Gábor. Van karmester, aki nagyon lassan kezdi ezt a művet, valaki sodró lendületet, szenvedélyességet visz a zenébe, lehet vitatkozni mindig a tempók megválasztásán. A ráadás az F-dur divertimento presto tétele volt.

Mozart F-dur divertimentójának presztó tételét játszotta ráadásként a Verbier Fesztivál kamara zenekara, vezényelt Takács Nagy Gábor. Mi pedig maradunk a Salzburgi mesternél, hiszen a Varázsfúvola című operából következik Pamina és Papageno kettőse az első felvonásból. A szólókat Isabel Bayrak-Darian és Russell Brown énekli.

Mozart a Varázsfúvola című operájából hangzott el egy kettős. Isabel Bayrak-Darian és Russell Brown énekelt. Az ős bemutatón Schikaneder színházában Schikaneder maga játszotta Papagénót, az éj királynőjét pedig Mozart sógornője Josefa Hofer alakította. A blokk végén a B-dur divertimentót halljuk.

Mozart B-dur divertimentóját játszotta a pozsonyi fafúvós trió. A mű eredetileg három basszetkürt számára készült, bár mindenféle hangszer összeállításban hallható. 1780-as évek elején készülhetett ez a divertimentó Bécsben. Kedves hallgatóink, 4 óra van.

Antonin Dvořák opusz 61-es C-dur vonós négyese a szerző egyik jelentős kamarazenei alkotása. A mű 1881-ben készült, amikor Dvořák már nemzetközi hírnévnek örvendett. A vonós négyest József Helmesberger kérésére írta, a bemutatóra Bécsben került sor, és kedvező fogadtatásban részesült. A mű a klasszikus német vonós négyes hagyományhoz kapcsolódik, különösen Beethoven és Brahms hatása érezhető benne, de Dvořák egyéni dallamvilága és ritmikája végig jelen van. Az első tétel nagyon energikus, a második lírai, a finálé szintén egy virtuóz zene.

Dvorzsák C-dur kvartettjét az Apollón Muszasét vonós négyes adta elő. A négy hangszer végig egyenrangú partnerként vesz részt a zenei párbeszédben, a kompozíció szerkezete pedig kiegyensúlyozott és mesterségbeli tudásról tanúskodik. Most egy Bach kantáta szól, Ich habe genug.

Ich habe genug, Bach 82. kantátáját Rafael Höhn szólójával hallottuk. Egy kantáta megírása rengeteg mindennel járt, a szöveget ki kellett választani, szövegírót alkalmazni, megzenésíteni, az előadást előkészíteni, betanítani, és ez Bach minden héten elvégezte. Glazunov Fismo mazurkája szól.

Glazunov Fiszmó mazurkáját Stefan Lindgren játszotta. Glazunov 13 éves volt, amikor megismerkedett Balakirjevvel, aki rövid ideig tanította, és azonnal elnevezte Kis Glinkának a rendkívül tehetséges gyermeket. Frederick Delius brit zeneszerző volt, az első Tavaszi kakukkszó című kompozícióját halljuk.

Frederik Delius az első tavaszi kakukkszó című zeneművét a Nova Scotia Szimfonikus Zenekar adta elő Georg Tintner vezényletével. Delius mire elérte a 40. évét, több jelentős művet írt, de egy-két dalt leszámítva gyakorlatilag semmi nem jelent meg tőle nyomtatásban. Gaspar Sanz gitárdarabjait halljuk.

Gaspar Sanz gitár darabjait Eduardo Egués játszotta. A gitár dél-európai származású, egyes feltételezések szerint az arabok hozták Spanyolországba, és innen került aztán Olaszországba, az biztos, hogy meghódította a világot. Johann Christoph Petz Münchenben született Pasakája és Ária című kompozícióját halljuk.

Passacaglia és Ária, Johann Christoph Petz zeneművét Karin van Herden, Alice Lipan és az Orfeo barokk zenekar adta elő. Ez a komponista a Szent Márk székesegyház kórusában énekelt, aztán London játszott egy müncheni zenekarban és szolgált Max Emanuel választófejedelem udvarában is. Most halljuk Harry Eccles szonátáját.

Harry Eccles szonátáját Gary Carr és Harmon Lewis adta elő. Az Eccles név Angliában nagyon jól cseng, Harry volt a legtehetségesebb tagja a családnak. Most Robert Schumann Opus 1-es Abegg variációját játsza Annika Treitler. Méta Abegg grófnő, Schumann egyik barátjának kedvese választotja volt.

Schumann Opus 1-es Abegg variációját Annika Treitler játszotta. Kedves hallgatóink, utolsó muzsikánk ma Hector Berlioz Beatrix és Benedek című operájának nyitánya lesz. Köszönöm, hogy velünk tartottak, remélem sikerült hangulatosabbá tenni az éjszaka magányos óráit. Búcsúzik önöktől Katona Márta, Mátyus Ottó és Németh Attila.

0: A Nocturno műsorát a mediaclick.hu oldalon újra meghallgathatják.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Bartók Rádió. Több mint klasszikus. Hat óra. Híreink következnek.
2: Jó reggelt kívánok, a szerkesztő Berente Marian, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Egyszerűbbé, átláthatóbbá és igazságosabbá tenné az adózást a kormány. Eltörlik a települési adót, az ebrendészeti hozzájárulást, a bevándorlási különadót és a széndioxid kvótaadót. Kivezetik továbbá a közérdekű vagyonkezelő alapítványokhoz kapcsolódó indokolatlan adókedvezményeket is. Duplájára nő viszont a szennyező vállalatok által fizetett levegőterhelési díj. A vonatkozó törvényjavaslat már az országgyűlés előtt van. Biztonságos a hazai üzemanyagellátás, de tartalékolni kell, hívta fel a figyelmet a Gazdasági és Energetikai Minisztérium. Közölték, hogy a stratégiai készlet a márciusi mélyponthoz képest a duplájára nőtt. 87 napra elegendő, ami már megközelíti a nemzetközileg ajánlott 90 napos szintet. Benyújtotta a kormány az iskolakezdési támogatásról szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek. A gyermekenként 100 ezer forintos támogatásra, mások mellett a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, sajátos nevelési igényű gyermeket nevelő, valamint a gyermeküket egyedül nevelő szülők jogosultak. Az állami támogatások átvilágításáról, ezen belül a határon túli magyar közösségek támogatásáról és ennek várható változásáról is beszélt a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a felvidéki Gombaszögön egy rendezvényen. Tar Zoltán közölte, a cél, hogy megszüntessék a politikai befolyásolást, illetve hogy egyszerűbbé tegyék a pályázati rendszert. Megjelent az Aszálykárt szenvedett gazdák rendkívüli támogatásáról szóló rendelet. A visszanemtérítendő támogatást azok a termelők igényelhetik, akiknek a kukorica termésükben a tavalyi szárazság több mint 30%-os hozamcsökkenést okozott. A támogatási kérelmeket július 22 és augusztus 5-e között lehet elektronikusan benyújtani a Magyar Állam Kincstárhoz. A Duna alacsony vízállása miatt továbbra sem közlekedik a Mahart több hajója. Nem indulnak a Budapest-Szentendre, Budapest-Visegrád, Visegrád-Esztergom közötti járatok, az esztergomi sétahajók és szárnyashajók, valamint a Visegrád-Hopon. A fővárosi nappali Hopon járat a tervek szerint jövő szerdáig nem köt ki a Margit-szigeti sportuszodánál. A társaság több hajója továbbra is a megszokott menetrend szerint szállítja az utasokat. Ma rendezik meg Szentendrén a hagyományos gyertyaúsztatást, amely évek óta a Duna ünnep elmaradhatatlan része. Ezekben a napokban mutatkoznak be a városban a különböző nemzetiségek és Szentendre testvérvárosai. A több ezer mécses vízre bocsátását folyamatosan figyelik a szervezők, és a rendezvény végén össze is gyűjtik azokat a postás strandnál. Mától rövidített útvonalon jár a ráckevei hév. Karbantartás miatt a szerelvények csak a Közvágó híd és Sziget-Szent Miklós gyártelep között viszik az utasokat, onnantól a sűrűbben és meghosszabbított útvonalon közlekedő volánbuszokkal lehet eljutni Ráckevére, a korlátozás augusztus 10-éig tart. Az időjárásról: a sok napsütés mellett legfeljebb nyugaton és északkeleten fordulhat elő egy-egy zápor, heves zivatar. Néhány északkeleti járásra riasztást adtak ki. A szél többfelé megélénkül. Napközben 30-36, késő este 20-30 fok várható, a Balaton és a Tisza tó 26, a Velencei tó 28 fokos. 6 óra 4 perc.
1: Híreket hallottak. Műsorajánló. A Mesterek órája mai adásában a Velencei Barokk zenekar játszik. A világhírű olasz régizenei együttest Andrea Marconi csembalista és karmester alapította 1997-ben. Koncertjükön a barokkor olasz mestereinek műveit adják elő, de helyet kap Handel olasz vonatkozású műve is, nagyszerű énekes szólisták közreműködésével. Mesterek órája. A Velencei Barokk Zenekar. Ma 11 órakor. A Bartók Rádióban. Ma este Giuseppe Verdi Traviata című három felvonásos operáját hallgathatják meg. A főbb szerepeket Krisztina Mkhitaryan, Xavier Anduava és Artur Rucsinski énekli. A Bécsi Állami Operaház énekes zenekarát Gianpaolo Bizanti irányítja. A február 16-ai előadás felvétele ma 19 órakor a Bartók Rádióban.
3: A nepáli buddhizmus világa.
4: Itt tudok tanulni és gyakorolni az alászatot.
3: Egy európai gyakorló szemével.
4: A kereszténységem, a gyökerem, a buddhizmus mint olyan csak hozzáad és hozzáépít az egészhez. A buddhizmus a gyakorlat. És emiatt én mindig szoktam mondani, hogy nem buddhista vagyok, hanem gyakorló vagyok.
3: A Himalája árnyékában. Vasárnap 11 óra 5 perckor a Dunán.
1: Műsorajánlót hallottak. Hangfogó.
5: Jó reggelt kívánok! A szerkesztő Csík Gabriella nevében is szeretettel köszöntöm a Bartók Rádió hallgatóit. Tóth Endre vagyok. Július 18-a van, szombat. Az év 199. napja. Mi pedig új lemezeinkkel is várjuk ma önöket, hiszen folytatjuk a múlt héten megkezdett Respighi albumot, melyen igazi kuriózumok hallhatók a Salvatore di Vittorio vezette New Yorki kamarazenekar előadásában. Illetve ma is meghallgatunk néhány művet, Bánkövi Bence és Szabó Marcell Hungarotonnál megjelent cselló zongora lemezéről. Aztán itt van velünk egy a Warnernél megjelent zongora versenyeket felvonultató album, amelyen az ifjú brit pianistát Martin James Bartlettet ismerhetjük meg közelebbről. Továbbá, bár már nem mondható új albumnak, de ma is hallhatunk itáliai reneszánsz ritkaságokat a Concerto Sirocco játékában. Az első zenemű előtt azonban némi irodalom, vagyis folytatom a múlt héten megkezdett Így írtok tit. Ez persze azt jelenti, hogy szemezgetek Karinti Frigyes művéből. Babics Bihály után a másik kedvencem következik, Trombolányi Dezső. Született Harsonán, mint a Hét belső munkatársa, szerdán lapzárta előtt két nappal. Még ideje korán megírhatta Trombita Szonáta című szezoncikkét. Később az Innen-Onnan rovatot vezette. Ő volt a Hét legelső innen-onnanistája. Színházi kritikáit ugyanott végezte. Négy fal között című verses kötetével tűnt fel, melyet később Négy fal, egy plafon és egy padló között helyesbített kiadásban ismert meg a közönség. Több politikai és közgazdasági szonettet írt, jelenleg a Trombita Gyárosok Országos Szövetségének tiszteletbeli igazgatója. Épp és egészséges ember, fiatalabb korában tifuszon ment keresztül, és kétszer a Petőfi Társaságba is jelölték, de mindkét alkalommal csak hamar felgyógyult. A Szegény kis trombitás szimbolista klapec nyöszörgései című ciklusból következik az első vers. Mint aki halkan belelépett. És jönnek távol ferde illatok, mint kószalányok és hideg cselédek, kiknek búskontján angyal andalog, mint aki halkan belelépett. Mint aki halkan belelépett valamibe, s most tüszkös fintorog, mint trombiták és roppant trombonok, s a holdvilágnál szédelegve ferdül, nehéz borogtól és aranyló sertül. Úgy lépek vissza mostan életembe, mint kisfiú, kicsendes, csitri, csempe, s látok barnát, kókuszt, koporsót, képet, mint aki halkan belelépett. Az első zenénk Paul Vranitzky Quodlibet című műve Edvard Melkus együttesét Edvard Melkus vezényli.

Az Edward Melkus vezette Edward Melkus együttese előadásában hangzott el Paul Vranitzky Quod Libet című műve. A Concerto Sirocco Sirens and Soldiers című lemeze az itáliai Seicento világát hozza közelebb. Igazi ritkaságok szerepelnek rajta, például Marco Uccellini Opus 4 numero 13-as áriája, a Questa Bella Sirena dallamára.

Marco Uccellini szonáták és áriák című Opus 4-es ciklusából hangzott el a 13. darab, egy ária, a Questa Bella Sirena dallamára, a Concerto Sirocco muzsikált. Talán már megszokhatták, hogy hazai zenéket is rendszeresen játszunk itt a hangfogóban, és itt is gyakran előkerülnek olyan kevésbé ismert darabok, amelyek nem feltétlenül képezik a zenetörténeti kánon részét, de érdemes velük megismerkedni. Folkman Róbert a Zeneakadémia egyik első zeneszerzés tanára volt. Opus 20-as Magyar Dalok című zongora darabját most Kassai István előadásában forgatjuk le.

Folkman Róbert Opusz 20-as Magyar Dalok című zongora művét Kassai István játszotta. Az idei évtől minden hangfogóban hallhatunk egy-egy művet női zeneszerző tollából, és most egy különösen híres következik. Az igen fiatalon elhunyt tehetség Lili Boulanger Tavaszi reggel című műve. A luxemburgi filharmonikus zenekart Mark Stringer vezényli.

Mark Stringer állt a luxemburgi filharmonikusok élén, előadásukban Lili Boulanger Tavaszi reggel című műve hangzott el. Bánkövi Bence cselló művész és Szabó Marcell zongora művész Hungarotonnál megjelent lemezén orosz és magyar szerzők műveit hallhatjuk. Szergej Rachmaninov Opus 3-as fantázia darabok sorozata eredetileg szóló zongorára született. Első tétele a képszerű, melankolikus elégia, mely a romantikus kifejezésmód a szláv érzelmesség egyik mintapéldája. A cselló éneklő hangján megszólaló dallam szinte szövegért kiállt. Hallgassuk tehát Rachmaninov Opus 3 numero 1-es Eszmol elégiáját.

Szergej Rachmaninov opusz 3 numero 1-es eszmol elégiáját Bánkövi Bence játszott a cellón, Szabó Marcell zongorán. A következő zenénk József Haydn C-dur obol versenye. Hoboken jegyzékszáma 7G C1. Paul Goodwin játssza a szólót, az English Concert karmestere Trevor Pinnock.

Paul Goodwin oboa művész és a Trevor Pinnock vezette The English Concert előadásában hangzott el Joseph Haydn C-dur oboa versenye. Ottorino Respighi a 20. század elején a magyar származású opera énekesnő Gerster Etelka zongora kísérőjeként működött. Ennek hatására készített egy hangszerelést Claudio Monteverdi Lamento d'Ariannájából, de nem a híres madrigálból, hanem az elveszett Arianna, azaz Ariadné című opera egyik áriájából, Lamentójából. A premiért egyébként egy másik magyar, Nikis Artúr vezényelte annak idején. Most Alessandra Vicentin énekel, a New Yorki kamarazenekart pedig Salvatore di Vittorio vezényli.

Arianna vagy Ariadné panasza hangzott el Claudio Monteverdi nagyrészt elveszett Arianna című operájából. Az ária úgy kezdődött, ó Teseo, Teseo mio, a hangszerelést pedig Ottorino Respighi készítette. Alessandra Vicentin énekelt, a New Yorki Kamara zenekart pedig Salvatore Di Vittorio dirigálta. A következő mű Ludwig van Beethoven opusz 57-es F-moll Appassionata szonátája. Marian Bacasvili zongorázik.

0: Marian Bacasvili előadásában hallottuk Ludwig van Beethoven opus 57-es F-moll appassionata szonátáját.
1: Műsorajánló. A Mesterek órája mai adásában a velencei barokk zenekar játszik. A világhírű olasz régi zenei együttest Andrea Marconi csembalista és karmester alapította 1997-ben. Koncertjükön a barokkor olasz mestereinek műveit adják elő, de helyet kap Handel olasz vonatkozású műve is, nagyszerű énekes szólisták közreműködésével. Mesterek órája. A velencei barokk zenekar ma 11 órakor a Bartók Rádióban. Ma este Giuseppe Verdi Traviata című három felvonásos operáját hallgathatják meg. A főbb szerepeket Christine Mkhitaryan, Xavier Anduava és Artur Rucinski énekli. A Bécsi Állami Operaház énekes zenekarát Gianpaolo Bizanti irányítja. A február 16-ai előadás felvétele ma 19 órakor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Hangfogó.
0: Jó reggelt kívánok, szeretettel köszöntöm azokat a hallgatóinkat is, akik csak mostanában kapcsolódtak be adásunkba. A mikrofonnál Tóth Endre. Monteverdi köreihez tartozott a velencei Szent Márk székesegyházban a bressai születésű itáliai hegedű virtuóz és komponista Biagio Marini. Tizedik kancónája következik, 6 szólamra. A koncertó sirokkó muzsikál.

Biagio Marini 10. hatszólamú kancónája hangzott el a Concerto Sirocco előadásában. Bárdos Lajos Szeged felől című kórusművével folytatjuk adásunkat. Az Ifjú Zenebarátok központi kórusát Ugrin Gábor vezényli.

Központi Kórusa adta elő Bárdos Lajos Szeged felől című művét. És most pedig az elmaradhatatlan Wolfgang Amadeus Mozart 385-ös köhőszámú D-dur Hafner szimfóniáját forgatjuk le. A Concentus Musicus Wien együttesét Nikolaus Harnoncourt vezényli.

Nikolaus Harnoncourt dirigálta a Concentus Musicus Wien zenekarát. Előadásukban Wolfgang Amadeus Mozart 385-ös köhögjegyzékszámú D-dur Hafner szimfóniáját hallottuk. Bánkövi Bence és Szabó Marcell lemezének középpontjában Bartók Béla első rapszódiája áll, bár az is lehet, hogy ez már a lemeznek nem is a középpontja, hanem az aranymetszési pontja, már ami az időket illeti. A népzenei ihletésű 1928-ban írt művet eredetileg hegedűre és zongorára fogalmazta meg a szerző, és Szigeti Józsefnek ajánlotta, de a csellós változatra is csak alig egy évet kellett várni. A rapszódia két tételében Bartók a Verbunkosokból és Liszt magyar rapszódiáiból is ismert, egymással formai felépítés és tempó tekintetében is kontrasztáló, lassú és friss szakaszokat tölti meg Maros-Torda megyei és Temes megyei, nagyrészt román táncdallamokkal, a szerző pedig magát a népzenei előadásmódot is megköveteli a játékosoktól. Bánkövi Bence játszik csellón, Szabó Marcell zongorán.

Bartók Béla első rapszódiájának cselló zongora változatát Bánkövi Bence és Szabó Marcell lemezéről forgattuk le. Giuseppe Verdi Traviátájának harmadik felvonásából szól az előjáték. A BBC filharmonikusok karmestere Edward Downes.

Giuseppe Verdi Traviátájának harmadik felvonásbeli előjátékát hallottuk. A BBC filharmonikusokat Edward Downes vezényelte. A brit zongora művész Martin James Bartlett az elmúlt évek egyik legizgalmasabb fiatal zongoristája. Ez a mostani Warner Classicsnál megjelent albuma annak a Prix Serdang elnevezésű rangos svájci díjnak a gyümölcse, amelyet 2022-ben nyert el. A Rudolf Buchbinder szakmai mentorálásával odaítélt elismerés nem hagyományos verseny, hanem egy kivételes tehetség hosszabb időn át követett művészi fejlődésének elismerése. A felvétel pedig a díjhoz kapcsolódó támogatási program keretében valósult meg. Bach, Mozart és Britten egy-egy művét szólaltatja meg a pianista a lemezen, a Salzburgi Mozarteum zenekara kíséretében Howard Griffiths vezényletével. Az album záró száma Benjamin Britten Young Apollo, az ifjú Apollo című 1939-ben komponált darabja. A ragyogó virtuózitású művet John Keats Hyperion című költeménye ihlette. A szerző azonban a kompozíciót mindössze két előadás után visszavonta, így évtizedekig nem hangozhatott el. Bartlett ezen a felvételen egy új kritikai kiadás alapján játssza a darabot, amely szerinte minden korábbinál közelebb visz Britten eredeti elképzeléséhez. Az Opus 16-os Britten művet tehát Martin James Bartlett játssza zongorán, a Salzburgi Mozarteum zenekarát pedig Howard Griffiths vezényli.

Elhangzott Benjamin Britten, az ifjú Apollo című műve. Martin James Bartlett zongorázott, a Salzburgi Mozarteum zenekarát Howard Griffiths dirigálta. Antonio Vivaldi a négy évszak című hegedűverseny ciklusából a nyár koncertó következik. Joshua Bell hegedül, közreműködik a St. Martin in the Fields kamarazenekar.

Antonio Vivaldi a Négy évszak című ciklusából a nyár hegedű verseny hangzott el Joshua Bell és a St. Martin in the Fields kamarazenekar játékában. Térjünk vissza egyik új lemezünkhöz, Ottorino Respighi műveihez. Respighi 1914-ben komponálta Il Tramonto című művét mezzoszopránra és vonós zenekarra. Az Alkony, avagy Naplemente, Percy Bysshe Shelley versét dolgozza fel, egy fiatal nő tragikus szerelmének történetét, amelyet kedvese halála tesz végzetessé. A zenében még erősen érződik Richard Wagner hatása, különösen a Siegfried Idyll lírai világa, ugyanakkor a darab már előre vetíti Respighi későbbi, lenyűgözően színgazdag zenekari stílusát. A szólót Alessandra Vicentin énekli, a New Yorki kamarazenekart Salvatore di Vittorio vezényli.

Ottorino Respighi Il Tramonto, az Alkonyat című művét a New York-i kamarazenekar játszotta Salvatore Di Vittorio vezényletével. Az énekszólót Alessandra Vicentin előadásában hallottuk. Elérkeztünk a mai hangfogó utolsó zeneművéhez, amely Georges Bizet második Carmen szvitje lesz. A Párizsi Szimfonikus Zenekart Semjon Bicskov vezényli.

0: Szemjon Bicskov vezényelte a Párizsi Szimfonikus Zenekart. Előadásukban Georges Bizet második Carmen szvitje hangzott el. Ezzel véget ért a hangfogó mai adása. A szerkesztő Csík Gabriella nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. További remek zenékben gazdag szép hétvégét kíván a műsorvezető, Tóth Endre. Tartsanak velünk holnap reggel is.
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Műsorajánló. A Mesterek órája mai adásában a velencei barokk zenekar játszik. A világhírű olasz régizenei együttest Andrea Marconi csembalista és karmester alapította 1997-ben. Koncertjükön a barokkor olasz mestereinek műveit adják elő, de helyet kap Handel olasz vonatkozású műve is, nagyszerű énekes szólisták közreműködésével. Mesterek órája. A velencei barokk zenekar. Ma 11 órakor a Bartók Rádióban. A világjáró művészeink adásában Ábrahám Márta hegedül és Borbély László csembalózik. Évfordulós műsorunkban a 340 éve született Johann Sebastian Bach hegedűre és csembalóra írt szonátái csendülnek fel a két művész előadásában. Most az E-dur, F-moll és G-dur szonáta szól. A február 5-i koncertfelvétele a Dohnányi Ernő Zenei Központból. Ma 17 óra 51 perckor a Bartók Rádióban. Ma este Giuseppe Verdi Traviata című három felvonásos operáját hallgathatják meg. A főbb szerepeket Krisztina Mkhitaryan, Xavier Anduava és Artur Rucinski énekli. A Bécsi Állami Operaház énekes zenekarát Gianpaolo Bizanti irányítja. A február 16-ai előadás felvétele ma 19 órakor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Élő, egyszeri, megismételhetetlen. Minden koncert egy különleges találkozás. Egy olyan pillanat, amely csak az előadók és a közönség jelenlétéből születik meg. Legyen részese a Kodály Filharmonikusok és a Kodály Kórus új évadának. Váltson bérletet hangversenyeinkre. Kodály Filharmónia Debrecen. Élő, egyszerű, megismételhetetlen.
3: David Frey, Valery Sokolov, Sergej Malov, Motus és Korosi Kvártett, Mendelssohn Kamarazenekar, Veszprém, augusztus 3-tól 9-ig, auerfesztivál.hu.
1: Reklámot hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Kilenc óra, 30 perc. Muzika sakra, egyházzene.
4: Köszöntöm a kedves hallgatókat a szerkesztő Uzsali Bence nevében is, a mikrofonnál Kecskés Barbara. Mai adásunkban a 19. századi berlini zsinagógák zenéjébe hallgatunk bele. Az egyre fontosabbá váló német nagyvárosban élő zsidóság számára a kor legnagyobb kérdése ez volt, asszimilálódni vagy izolálódni. A kor és a város zsidó kultúrájának két meghatározó alakja volt Felix Mendelssohn Bartholdy és Louis Lewandowski, bár előbbi csak indirekt módon. A Mendelssohn család áttért a kereszténységre, és egy rendkívül nyitott, de alapvetően német protestáns szemszögből látta a kérdést. Még Lewandowski a Mendelssohn család támogatásával a Berlini Művészeti Akadémia első zsidó hallgatójaként mélyítette el tudását, de élete végéig berlini zsinagógák karnagy zeneszerzőjeként működött. Elsőként Mendelssohn 43. zsoltárát halljuk, mely a szorongattatásban élő ember fohászát és Istenbe vetett bizodalmát jeleníti meg. Feldolgozása német nyelvű és kifejezetten a szöveg dramaturgiájára koncentrál, sokkal kevésbé a templomi kórusok lehetőségeire vagy liturgikus feladataira. A 43. zsoltárt a Liszt Ferenc Zene Akadémia énekkara adja elő Erdei Péter vezetésével. A felvétel Budapesten a Városmajori Jézus Szíve templomban készült 2006. októberében.

Mendelssohn 43. Zsoltárát a Liszt Ferenc Zeneakadémia énekkara adta elő, Erdei Péter vezényelt. A folytatásban ugyanezt a szöveget halljuk Luis Lewandowski feldolgozásában. Bár az ő zenéje is német nyelvű, de egyetlen rövid, tömör, liturgikus műben dolgozta fel a 42. és a 43. Zsoltár szövegét is, és több ponton észrevehetjük, ahogyan Mendelssohn mintája Lewandowski zenéjében is hat. A következőkben szólót énekel Medgyessy Schwarz Lúcia, Horváth Márton Levente orgonál, a Magyar Rádió énekkara élén Pad Zoltán vezényel.

Luis Lewandowski a 42. 43. Zsoltár szövegére készült feldolgozását hallottuk az iménti percekben. Szólót énekelt Megyesi Schwarz Lucia, Horváth Márton Levente játszott torgonán, a Magyar Rádió énekkarát Pad Zoltán vezényelte. Lewandowski nem csak a német romantika jegyében komponált a zsidó liturgia számára. A mi szépek a te sátraid, Izrael kezdetű ima, a zsinagógai istentiszteletek kezdetén hangzik el. Ezt a keresztény világban is ismert himnuszt héber nyelven zenésítette meg, és a hangzás is sok tekintetben eltér a német romantikában megszokotthoz képest. Az Országos Rabbi Képzőintézet Goldmár kórusát halljuk, Ádám Mária vezényel.

Mi szépek a te sátraid, Izrael! A héber nyelvű himnusz feldolgozását hallottuk Luis Lewandowski zeneszerzőtől. A szöveg részben a 84. Zsoltárból merít, melynek nagyszabású, német nyelvű feldolgozását ugyancsak megtaláljuk Lewandowski életművében. Ez a mű a mendelzoni mintát veszi alapul, és úgy zenésíti meg a szöveget, hogy az bármelyik keresztény templomban, vagy akár hangversenyen is megállná a helyét. Ismét a Magyar Rádió énekkara énekel, közreműködik Megyesi Schwarz Lúcia mezzoszoprán és Horváth Márton Levente orgonaművész, Pad Zoltán vezényel.

0: Luis Lewandowski 18 liturgikus zsoltárából szólt a 84. zsoltár. A Magyar Rádió énekkara énekelt, közreműködött Medgyesi Schwarz Lúcia mezzoszoprán és Horváth Márton Levente orgonaművész, Pad Zoltán vezényelt. Kedves hallgatóink, mai műsorunkban a 19. századi berlini zsinagógák zenei világában kalandoztunk. A szerkesztő Uzsali Bence nevében is megköszönöm figyelmüket, Kecskés Barbarát hallották.
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
2: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 10 óra.
1: Súgójuk. A Bartók Rádió kulturális ajánlóműsora.

0: személyes közelségben ismerhetjük meg Strobla Lajost.
1: Strobla Lajos maga festett, maga színezett, és azért is nagyon személyes ez a szobor, mert a Bajza utcai otthonukban volt ez folyamatosan installálva, és minden nap kezével érintette, simogatta édesanyjának a portréját, éppen ezért egy nagyon természetes, antik patina felület alakult ki a szobron.
0: Zalán jártunk Zicsi Mihály szülőházában.
2: Mai napig Grúziában nemzeti hőstként hihetetlen tisztelet övezi az ő személyét. Utcát is neveztek el róla, egy szobor is van Tbilisziben Zicsi Mihályról.
0: Bárki olvashatja Liszt Ferenc kézzel írt leveleit.
3: Liszt Ferenc már életében nagyon népszerű volt, ezért sokan eltették azokat a leveleket, vagy különféle gyűjteményekbe kerültek, amiket Liszt írt, vagy Lisztnek írtak, úgyhogy a Liszt levelezés az egy hatalmas probléma csomag a Liszt kutatás számára. Nincs is levél összkiadás, többször nekifutottak, de mindig megrekedt valamilyen ponton.

0: A mai műsorunkban ellátogatunk még Szegedre, a közelgő Teálter Fesztiválra, és találkozhatunk ókori egyiptomi művészekkel is a Szép Művészeti Múzeumban. Köszönti Önöket a szerkesztő Uzsali Bence. Tartsanak velem! Kezdjük először a 19. század három nagy magyar művészével, akik különböző művészeti ágakban alkottak, de ismerték és tisztelték egymást. Liszt Ferenc, Strobl Alajos és Zichy Mihály. Mindhármukkal kapcsolatban beszámolunk egy-egy érdekességről. Nem is olyan régen egy néhai művész kiadatlan leveleinek felkutatása csak a kevesek kiváltsága volt. Arra szakosodott kutatók külön engedéllyel, meghatározott helyeken és időkben vehették szemügyre a gondosan őrzött kézzel írt leveleket, hogy azokból a hajdani nagyságot közelebbről megismerhessék. Az internet világa viszont új fejezetet nyitott ezen a téren, hiszen a magukra adó gyűjtemények már nem elzárni igyekeznek a világ elől a dokumentumokat, hanem igyekeznek azokat digitalizálni, kereshetővé tenni és a nyilvánosság elé tárni. Így történik ez Liszt Ferenc hatalmas levelezésével is, melynek az Országos Széchenyi Könyvtárban található része a Liszt Ferenc Emlékmúzeum és Kutatóközpont közreműködésével már elérhető az interneten. Felkerestem a múzeum igazgatóját, Cselényi Mátét, hogy avasson be a részletekbe.
1: Az Országos Széchenyi Könyvtár körülbelül 800 Liszthez köthető levelet őriz, különféle dokumentumokat is őriz, és ezek kerültek online elérhetővé a Kópia felületén, ez az OSK-nak egy online felülete, illetve három napló is felkerült a feldolgozott anyagokból.
0: Hogyan kell ezt elképzelni? Ezek beszkennelt kéziratok, vagy begépelt változatok, esetleg lefordítottak?
1: Ezek digitalizált, tehát beszkennelt változatok, amik így kerültek föl, adatolva az online felületre. Később ezeket természetesen majd lehet publikálni, feldolgozni, kutatni tovább, de jelenleg beszkenneltük, és utána felkerült az online felületre.
0: Hogyan kapcsolódott be a munkába a Liszt Ferenc Múzeum?
1: Az Országos Széchenyi Könyvtár zeneműtárának vezetője Laska Janna keresett meg minket az OSK részéről, hogy dolgozzunk együtt, és dolgozzuk fel ezt a hatalmas és nagyon gazdag anyagot.
0: Mit lehet mondani, hogy mekkora része a liszti levelezésnek? Liszt ugyebár egy sokat utazó, sokat levelező ember volt. Fölkutatták már az ő levelezését, vagy még mindig vannak újra és újra előkerülő dokumentumok?
1: Liszt Ferenc már életében nagyon népszerű volt, ezért sokan eltették azokat a leveleket, vagy különféle gyűjteményekbe kerültek, amiket Liszt írt, vagy Lisztnek írtak, úgyhogy a Liszt levelezés az egy hatalmas probléma csomag a Liszt kutatás számára. Nincs is levél összkiadás, többször nekifutottak, de mindig megrekedt valamilyen ponton. Hatalmas levelezés, pontos számot nem tudok mondani éppen ezért, hogy mekkora levelezés lehet, de biztos, hogy egy hatalmas anyag.
0: Ez most, ami a Kópia felületére fölkerült, ez az OSK-nak az anyaga. Van már olyan részlete a liszti levelezésnek, ami már eddig is elérhető volt online?
1: Igen, különféle adatbázisokban fenn vannak lisztlevelek, például a Weimari, Goethe és Schiller archívumban találhatók levelek, illetve Nyugat-Európában egyre általánosabb, hogy a gyűjtemények szkennelik, és utána online közzé teszik az anyagaikat.
0: Van még olyan nagy levelezés részlet Lisztről, amiről tudunk, hogy megvan, de még nem érhető el az interneten?
1: Folyamatosan kerülnek fel, de biztos van még ilyen. Mi is rajta vagyunk azon, hogy a nálunk őrzött anyagokat digitálisan közzé tegyük.
0: Mekkora anyag van egyébként a Liszt Múzeumban?
1: Ugye Liszt Ferenc halálakor a Zeneakadémiára hagyta könyv és kottatárát, így itt őrzünk körülbelül 300 könyvet, illetve 3000 kottát, ami az ő tulajdonában volt. Ezekben számos bejegyzés található, illetve leveleket, kéziratokat is őrzünk, de a legnagyobb Liszt gyűjtemény az Weimarban található.
0: Ha ellátogat valaki most a Liszt Múzeumban, milyen kiállításokkal találkozik?
1: Van egy magyar zongoraiskoláról szóló kiállításunk, ez Liszt Ferenctől Cifra Györgyig nevet viseli, illetve a múzeumban található még egy időszaki kiállítás, ez pedig Hubay Jenővel foglalkozik. Hubay Jenő a Zeneakadémia rektora volt, illetve 1925-ben ő alapította meg az első Liszt szobát, Liszt múzeumot, így idén őnek kiállítottunk emléket, hiszen tavaly volt 150 éves a Zeneakadémia, a Liszt múzeum pedig idén lesz 40 éves.
0: Ilyenkor nyáron inkább szünetelnek a programok, vagy vannak kifejezetten különleges nyári programok?
1: Új programunk ez a tárlatvezetés extra, ami minden hétfőn és pénteken van, 11 órától kis koncerttel, tárlatvezetéssel, több nyelven. Ezekre várjuk a látogatókat, mert ilyenkor a turista szezon miatt kiemelt időszakot élünk.
0: Cselényi Mátét hallották. Aki tehát lisztleveleket olvasna, megteheti az OSK felületein. A Liszt Múzeumban pedig nyáron is zajlanak a különleges tárlatvezetések.

0: Liszt Ferencet egyébként Strobl Lajos keze által is ismerhetjük, hiszen ő volt a 19. század végének egyik legfoglalkoztatottabb szobrásza, és természetesen Liszt Ferencet is megörökítette. A 170 évvel ezelőtt született szobrászművész életműve szorosan összefügg a Magyar Képzőművészeti Egyetem történetével. A mester ugyanis a mai iskola jogelődjében tanított, itt alapozta meg a szobrászmesteriskolát. Műterme a közeli Epreskertben volt, amely egyszerre volt alkotóműhely, oktatási intézmény, a társasági élet színtere. Budapest egyik közkedvelt látványossága egyébként máig őrzi Strobl Lajos kézjegyét. Február óta egy kerítés kiállítás emlékezik a legendás mesterre, az egyetemen pedig a héten új kiállítás nyílt. A Halhatatlanság forrása című tárlat nem csak a 19.-20. század fordulójának egyik legjelentősebb magyar szobrászának életművét mutatja be, hanem olyan műveket is, amelyek több mint 100 évig rejtőzködtek, sőt akadnak olyan alkotások is, amelyeket csak a közelmúlt kutatásaival sikerült a művész munkáiként azonosítani. Kádár Dóra az egyik kurátorral, Erős Apolka szobrász művésszel beszélgetett.
1: Ha egyetlen jelzővel, vagy egy szóval jellemezné Strobl Lajost, akkor elsőként mi jutna róla eszébe?
2: Az életigenlés, ez a kifejezés az, ami szerintem a legkomplexebben átfogja az ő munkásságát, illetve a személyiségét.
1: Ezen a kiállításon, amely még mondjuk el a hallgatóknak most épült, az a cél, hogy ne csak idézőjelben csak a pályát, ezt az életművet mutassák meg, hanem a felfedezés folyamatát is?
2: Arra nem is merünk kísérletet tenni, hogy a komplex élet művet bemutassuk. Több mint 400 szoborműről van szó, és a hozzájuk kapcsolódó vázlatokról, illetve ezeknek a munkáknak az utóéletéről. Éppen ezért az a cél, hogy magát az embert láttassuk. Borovi Dániel művészettörténésszel erre teszünk kísérletet, hogy különböző tematikák mentén, amiknek a fő bázisa mindig a kapcsolódás, legyen családról szó, tanítványokkal való kapcsolatról, mecenatúrával való kapcsolatról, illetve a különböző szobrászati tematikus egységek, mindig az embert keressük mögötte.
1: Lesznek nagyon különleges alkotások, olyan művek, amelyeket még nem ismerhetett a szakma sem?
2: Abszolút. Ez egy gyönyörű, szép és nagyon-nagyon izgalmas nyomozói feladat. Ez a kurátori munka, amit már lassan egy éve folytatunk a kollégámmal. És a Képzőművészeti Egyetem különböző műtermeiben, illetve könyvtárában sikerült olyan eddig azonosítatlan műtárgyakat felfedezni, amiket már abszolút Strobl Lajos nevéhez tudunk kötni.
1: Az egykori műcsarnokban beszélgetünk, amely ma oktatási intézmény, a Magyar Képzőművészeti Egyetem épülete. Itt is dolgozott, tanított Strobl Lajos?
2: Már a korai éveitől kezdve meghatározó a Képzőművészeti Egyetem elődje az ő számára, tehát a mintarajztanodába, meg később a szobrászmesteriskolába oktatott, tehát már a 30-as éveiben ő volt az, aki a szobrászképzést formálta, nyugdíjazását is innen kérte 69 éves korában, tehát tulajdonképpen ez az egyetemi egység, illetve a magyar képzőművészek felső fokú tanulmányait lehetővé tevő elődje, azaz, ami összefonódott az ő személyiségével.
1: Hogyha képzeletben végigjárnánk a kiállítás tereit, tulajdonképpen az egész épület otthont ad most ennek a jubileumi eseménynek, milyen tematikus egységben rendezik a tárgyakat, amelyek tényleg kuriózumok, a család jóvoltából kerültek ide, illetve közgyűjteményekből is érkeztek?
2: Nagyon fontos az, hogy a család leszármazottai mindenben a támogatásunkra voltak. Pont ezért azok a műtárgyak képzik a bázisát a kiállítási egységnek, amik tőlük származnak, illetve a Strobl Lajos Emlékhely Alapítvány jóvoltából kerültek hozzánk. Hogyha végigvezetjük képzeletben a látogatót a kiállítás szövetén, akkor már az Andrássy úton egy emlékműnek az interpretációjával, egy modern átiratával találkozhatnak.
1: Rögtön a bejáratnál, tehát még kint.
2: Már az utcán valóban, teljes életnagyságban, ez pedig egy emlékmű életnagyságát jelöli, 2 métert meghaladó a figura, aki már a lépcsősoron fogadja a látogatókat, a megvárt emlékmű munkás mellékalakjáról van szó, és innentől kezdve a frissen megtalált szobrok, mint például Rauscher Lajos portrészobra fogja fogadni a látogatókat, majd a Halászlány köztéri szobor, ami pedig egy térkép segítségével kivetíti Strobl Lajos terét, a Strobl Lajos sugárutat, magát a mai Andrássy utat a látogatók elé, tehát nyomon tudják egy térkép és tablók során követni a látogatók azt, hogy azok a műtárgyak, amik ma köztéren vannak, hogy tudnak beilleszkedni ebbe a kiállításba, mert korának a legfoglalkoztatottabb emlékműszobrásza és portrészobrásza is volt. volt egyben, tehát tablókon idézzük meg az emlékműveket, portrészobrászatát pedig behozzuk a műterembe.
1: És ha már a portrékat mondja, ugye Strobl Alajos alkotásaiból van képünk, Liszt Ferencről ismerhetjük Arany Jánost, vagy éppen Erkel Ferencet, és sok-sok köztéri szobor fémjelzi az ő munkásságát. De hogyha visszatérünk a portréra, Rauscher Lajos volt az építésze, tulajdonképpen a kivitelezője ennek az épületnek, ahol most beszélgetünk?
2: A 71-es számnak a terveit ő készítette, és nagyon érdekes az ő személye, mert pont a könyvtárunkban találtunk egy alkotást, amit Rauscher Lajos portréjaként sikerült kollégámmal azonosítani, ugyanis Rauscher portréból egyetlen egy ismert a Strobl életműbe, ez pedig a Magyar Nemzeti Galéria gyűjteményében lévő márványszobor, viszont ami a mi egyetemünk tulajdonában frissen beazonosított műtárgy, az pedig az élő modell után mintázott kópia.
1: És ha már az élő modellekről beszélgetünk, előszeretettel örökítette meg családtagjait, örökség volt ebben a nagy családban a művészetek iránti szeretet. Itt van egy különleges legyező, amelyet megmutatott nekem, mielőtt leültünk beszélgetni testvérének alkotása. Na de milyen alkotása?
2: Hát a sok kuriózum közül ez az első, amit most kicsomagoltunk, és közösen is meg tudtuk tekinteni a beszélgetés előtt. Strobl Zsófia nagyon sok kópiát készített, emblematikus műtárgyakat másolt Strobl Alajos számára az ő kérésére. Ez a legyező, amit itt látunk, ez pedig egy nagyon személyes tárgy. Olyan olajfestményről van szó, aminek a hordozója egy valós legyező, és minden egyes kis lamelláján egy-egy családtag, illetve a családtagok kedvenc házi állatai, kutyái, macskái kerültek megörökítésre, és ez is a család jóvoltából most bemutatásra kerül nálunk.
1: A kutyákat, a macskákat, a házi állatokat, sőt nem csak házi, hanem ház körül élő állatokat, mert kacsákat is láthattak annó a vendégek az Epres kertben, amely egy kőhajításnyira van innen. És a beszélgetés elején azt mondta, hogy Strobl Alajosról az életigenlés jut elsősorban eszébe. Nem véletlenül kezdődött ez az esemény sorozat, tehát a jubileumi emlékév egy úgymond karneváli programmal még februárban, farsang idején az Epres kertben, és egy kerítés kiállítás is szintén ott a Bajza utcában. Megmutatja a századforduló hétköznapjait, a család mindennapjait, és nem utolsó sorban persze a mester alkotásait.
2: Nagyon komplex emlékévünk van. Az elméleti munkatársak, teoretikus munkatársak és a képzőművész alkotó munkatársak nagyon szoros együttműködésbe tudunk dolgozni ezen a kiállításon. Mindenképpen szerettük volna azt, hogyha az évad elejétől december végéig tartó programsorozat nem egy szokványos, száraz távolságtartó megközelítés lenne, mert mégiscsak egy egyetemi szövetben vagyunk. Egyrészt szeretnénk a hallgatóink irányába is a múltunkat, az örökségünket kézzelfoghatóvá tenni, másrészt, mint ahogy a kerítéskiállítás is létrejött, a külvilág felé is szeretnénk megmutatni azt, hogy ez egy belátható, ma is működő, nagyon-nagyon pulzáló intézmény, képzési forma, és Strobl Alajos az, aki tulajdonképpen ezt az egész örökséget, egész hagyományt egy élő művészet történetét tudja fűzni.
1: Erre utalt egykori tanítványa is, Istók János, aki az 1950-es években a Magyar Rádiónak mesélt arról, hogy hogyan is dolgozott a mester árnyékában, illetve mit tanult.
3: Müncheni tanulmányom után 6 évig tanultam és dolgoztam a Bajza utcai Epres kerti műtermemben. A mesterem ma is úgy él emlékezetemben, mintha el sem szakadtunk volna egymástól. Strobl Alajos művészetét nagyon becsültem, hiszen sok alkotása világviszonylatban is műkincs számba megy. Csodálatos energiával nagyon gyorsan dolgozott. Szinte virtuóz módon kezelte a mintázófát, és egy vonalban meghúzta az alak kontúrját a vállától a bokájáig. Az Epres kertben egész állatsereglettet tartott vörös frakkos majma és Cézár nevű kutyája műtermében is jelen lehettek. Jászai Maritól Ferenc Józsefig rengeteg közismert személyiség fordul meg műtermében, hogy megcsodálják művészetét és modellt üljenek neki.
2: Reményeink szerint tanulmánykötet formájában lesz földolgozva nagyon sok szegmense az életműnek. Ami viszont, mint kuriózum itt látható lesz, például Stróbl Alajos törött bal karcsontjának a röntgen kópiája, kezének a gipszöntvénye saját vésőjével applikálva, de ami szerintem ennél is fontosabb, olyan szobrokat tudunk megmutatni a nagy közönségnek, amik az egész család életútját végig kísérik. Például az anyánk szobornak egy olyan gipszkópiája, amit Stróbl Alajos maga festett, maga színezett, és azért is nagyon személyes ez a szobor, mert a Bajza utcai otthonukban volt ez folyamatosan installálva, és minden nap kezével érintette, simogatta édesanyjának a portréját, éppen ezért egy nagyon természetes, antik patina felület alakult ki a szobron. A családi hagyatékban lévő műtárgyak különlegessége az, hogy formavesztés nélkül tudunk bemutatni plasztikai csemegéket általuk, mert ezek jellemzően gipsz, illetve terakotta öntvények. Tehát nem mentek még át a fémöntés eljárási folyamatain, nem cizellálta meg más kéz, nem faragta márványba más kőszobrászmester, tehát ezen kizárólag vagy Stróbl Alajosnak a kezenyoma, vagy pedig a beleszorosan együtt dolgozó tanítványok kezenyoma látható.

A kiállítás szeptember közepéig lesz nyitva a Magyar Képzőművészeti Egyetem Andrássy úti épületében, emlékezve Strobl Lajos születésének 170. és halálának századik évfordulójára.

0: A zenész és a szobrász után következzék a festőgrafikus Zicsi Mihály. Szülőházában a Somogy megyei Zalán emlékmúzeumban lehet megismerni az életét és munkásságát, ami önmagában is egy különleges utazás, hiszen ő maga is sok helyen megfordult a világban. Mihály Anikó felkereste az emlékházat, és Büki Barbara művészettörténészt kérdezte.
1: Zala községben vagyunk, Zicsi Mihály szülőházában, a Magyar Nemzeti Galéria Szépművészeti Múzeum tagintézményében, a Zicsi Múzeumban. Különleges helyszín, az atmoszférája is a hatalmas parkkal elvarázsolja az ide látogatókat, akik tehetik Somogy megyében járva, a Balatontól fél órányira, jöjjenek, kukkancsanak idebe, nézzék meg ezt a csodálatos múzeumot. De ki is volt ez az Zicsi Mihály? Hiszen olyan keveset tudunk róla, Munkácsi Mihálynak, Liszt Ferencnek kortársa volt, és a korszakban ő volt az, akit Munkácsi és Liszt Ferenc mellett nagyon sok országban ismertek.
2: Zicsi Mihály a 19. századi magyar művészet egyik legkiemelkedőbb egyénisége. Az 1880-as évektől, ahogy elhangzott, Liszt Ferenc és Munkácsi Mihály mellett a legismertebb magyar művész volt Európában, akit mondhatni kultikus tisztelet övezett. Míg a kortársak Munkácsi Mihályt a nagy festő fejedelemnek nevezték, addig Zicsi Mihály a rajzoló fejedelem titulust kapta. Az egész élete mondhatni regénybe illő és filmre illő. 1827-ben Zalán látta meg a napvilágot, Pesten kezdte meg a festészeti tanulmányait, majd pedig Ferdinand Georg Waldmüllernek a tanítványa lett Bécsben, és innen Bécsből került el 1847-ben Oroszországba, ahol 53-tól uralkodói megbízásokat teljesített. Nem sokkal később az Orosz Művészeti Akadémiának lett a tagja, majd pedig 1859-től cári udvari művészként működött Szentpéterváron. 1874-ben egy hatalmasat gondolva, és hogy a vágyait, az álmait, a festői ambícióit kiteljesítse, behagyja Szentpétervárt és a cári udvart, Párizsba megy, az akkori kulturális világ központjába. Itt a tervei nem úgy alakulnak, ahogy ő azt szeretné, és előbb 1879-ben hazalátogat, és az a célja, hogy itt Zalán letelepszik, és magyarországi megbízásokat kap. 1881-től Zalára jön a Néva orosz irodalmi lapnak a főszerkesztője, aki megkéri arra, hogy Lermontov Démon című irodalmi munkájához készítsen illusztrációkat. Nem csak a kalandvágy, de ez a művészi feladat is nagyon izgatja a fantáziáját, ezért először Grúzia fővárosába, Tbilisibe, majd pedig a Kaukázus hegyei közé utazik, arra a területre, ahol Lermontov él, és ahol ez a Démon című irodalmi alkotás készül, hogy még jobban átérezze ennek a helynek az atmoszféráját, és még valósághűbb, és még zseniálisabb illusztrációkat készítsen. Egyébként mai napig Grúziában nemzeti hőstként hihetetlen tisztelet övezi az ő személyét, utcát is neveztek el róla, egy szobor is van Tbilisiben Zicsi Mihályról. 1883-tól ismét a cári udvarban, udvari festőként találjuk őt Szentpéterváron. Itt is hal meg 1906-ban, a hamvait hazahozzák Magyarországra. Ahogyan hallható, ez a regényes élet nem Magyarországhoz köti, jelentős részét az életének külföldön tölti. Négy cárnak is udvari festője, mindvégig állandó kapcsolatban áll a hazájával, és a magyarságát sohasem adja fel. Petőfi a kedvenc költője, Petőfihez kapcsolja az első irodalmi megrendelése is, és a legutolsó is, és ez a magyarság, szabadság vágy, ez mindvégig ott van benne. Időnként azonban haza-haza látogat ide, a Somogy megyei Zalára, ahol a családja is él. Ez az Zicsi Mihály emlékház, ez a kúria. Itt él az édesanyja, az édesapja nagyon korán meghal, a testvére is, annak a családja, valamint 1866-tól ide költözteti Oroszországból az orosz származású feleségét és 4 gyermekét, akik Oroszországba születnek. 1880. augusztusában Jókai Mór is meglátogatja itt a festőt. Kiállításunkon egy távirat is tanúbizonságot ad erről, aminek érdekessége, hogy Jókai Mór hamarabb érkezik meg, mint maga a távirat.
1: Ha már a kiállításról kezdtél el beszélni, kérlek, hogy mutasd be a hallgatóknak a kiállítás koncepcióját, hiszen nagyon sok kép mellett személyes tárgyakat is látunk, illusztrációit, egy grúz szobát, szóval csupa-csupa olyan látványosság, amiért érdemes fölkeresni ezt a házat, ezt a múzeumot.
2: Az Icsi Mihály Emlékház olyan, mint egy kis időkapszula, mintha megállt volna itt az idő. Ez célja is volt a kiállítás koncepciójának 2001-ben, amikor újra rendezték a tárlatot. Lényegében a ma látható kiállításnak az alapjait ekkor tették le, hogy szeretnék azt az interiőrt, azt a családi életet bemutatni, amely valaha itt lehetett, itt volt, és Zicsi Mihályhoz kötődően itt van. A múzeumot a festő születésének 100. évfordulója alkalmából 1927-ben alapította az unokája, Zicsi Mária Alexandra és az ő férje, Csicseri Rónai István, és lényegében ez a személyes vonulat, ez ebből is adódik, hiszen a család a saját családi kúriáját nyitotta meg a látogatók előtt, azonban ekkor még csupán 2 termet, Zicsi Mihálynak a műtermét és a grúz szobát. Ez egymásban nyíló 2 kis szoba volt ekkor. Ezzel a festőnek a régi vágyát valósították meg, aki mindig is azt szerette volna, hogy róla elnevezett múzeum legyen, mert véleménye szerint egy festőnek az életművét úgy lehet igazán kritikával illetni, hogyha minden egy helyen van, minden grafika, minden festmény, a teljes életmű. Ez mondhatni Zicsi Mihály esetében lehetetlenséggel ér fel, hiszen a műveinek nagyon nagy része, grafikái, festményei, rajzai, ezek mai napig Szentpéterváron az Ermitásban vannak. Nagyon sok olyan van, amiről nem is tudunk, hogy hova került, és természetesen egy jelentős része a műveinek pedig a Magyar Állam tulajdonában van, a Magyar Nemzeti Galéria festészeti és grafikai gyűjteményében. És itt a kiállításban láthatóak a család bútorai, berendezési tárgyai, ezek mind-mind eredetiek, és az Icsi család őrizte meg őket. 8 teremben van elrendezve ez az anyag, ahol a művésznek a festményeit, grafikáit, rajzait, illetőleg különböző tárgyait, dokumentumait láthatjuk, és mindemellett egyedülálló gyűjteményét is. Például kiemelném itt a fegyvergyűjteményét, vagy a grúz szobában a sámán ruhákat, mind a halbőrruha, mind pedig a sámán ruha nem csak országos viszonylatban, de ugyanakkor európai viszonylatban is egyedülálló. Kiemelném még az impozáns könyvtárszobát is, ahol 4000 kötetes Zicsi családi könyvtáruk kerül bemutatásra.
1: Zicsi Mihálynak a műtermében koncertre, különböző előadásokra rendeztetek be egy teret, és kihasználjátok a csodálatos parkot is. Milyen rendezvényeket élhetünk át itt a nyáron?
2: A mai nappal kezdődött meg nálunk a Zenés Nyári Estek program sorozatunk, ahol egyfajta összművészeti alkotással szeretnénk tisztelegni a művész előtt, hiszen az orosz udvarban nem csupán rajzokat készít, de színházi terveket is, különböző koncertekkel, szakmai programokkal, előadásokkal, de ugyanakkor a kicsikre is gondolva gyermekfoglalkozásokkal, programokkal szeretnénk még színesebbé tenni.
1: Milyen időpontokban jöhetnek ide a látogatók egy délutáni esti programra?
2: Július 15-e után a következő programunk július 29-én lesz, amikor is elit magatartás minták, mozaikok a gróf Zicsi család történetéből címmel Zicsi Mihály történész fogja nekünk a család történeteit bemutatni és megmutatni. Ekkor Macskin és Járinka Erik koncertjével várjuk az érdeklődőket. Majd augusztus 12-én Heski Orsolya művészettörténész fog Zicsi Mihály rajzairól előadást tartani, és a Trio Brillo klasszikus zenei koncertjével várjuk a látogatókat. Október 10-én egy nagyobb szabású Zichy Mihály születésnapját, a zenevilágnapját fókuszba téve különböző zenei képzőművészeti programokkal várjuk az érdeklődőket, és november 29-én az advent jegyében lesznek programjaink. Az Zichy Mihály Emlékház Facebook oldalán fent vannak a programjaink, illetőleg a weboldalunkon is, az mng.hu/Zichy Emlékház oldalon szintén.
0: Büki Barbarát hallották, az általa említett érdekességek pedig Zalán, az Zichy Mihály Emlékházban várják az érdeklődőket.

0: Színházzal folytatjuk. Július 19-e és 25-e között ismét helyet ad Szeged a Magyar Színházi Élet egyik jelentős programsorozatának, a Teálter Fesztiválnak. Egy héten át színház, kortárstánc, performanszok, közösségi élmények és különleges találkozások várnak a közönségre. A főhelyszín most is a szegedi régi zsinagóga, amelynek udvarán Beslin Anita találkozott Balogh Józseffel, a Teálter művészeti vezetőjével.
1: Ha nyár, akkor Szeged és Teálter Fesztiválin már sok-sok éve. Hogy is kezdődött ez annak idején?
2: Nem lehetett másként, bár most, hogy így említed, akkor lehet, hogy egy téli fesztivál is belefért volna, mert voltak ilyen terveink, hogy majd a tavasz meg az ősz, és igazából jó két évtizedig az is ment, hogy volt a nagy fesztivál, a Teálter, ami a 91-es szabadtéri által megszületett fesztivál. A szegedi szabadtéri játékoknak volt egy ilyen koncepciója, hogy legyen egy, hát mondjuk, hogy akkor így a szabad színházakat, meg a amatőröket, meg mindenféle egyéb ilyen társulatot is megláthassanak Szegeden, akik erre kíváncsiak, és akkor úgy oda keveredtünk ebbe a történetbe, de hamar önállósultunk, mert azt hiszem még a következő év volt olyan, hogy tisztán a szabadtéri támogatásával született meg ez az első két fesztivál, és ez jó is volt, mert az alatt, a két év alatt meg lehetett tanulni, hogy hogy lehet ezt életben tartani. Ugye ez egybeesik a 90-es évek elejének a kulturális finanszírozási változásaival is, tehát megjelentek olyan állami támogatók, amelyek szakmai alapon támogatták ezt az egész fesztivál bizniszt, mert hát mi ebben nem vagyunk egyedül. A színházi értelemben így túlélők is vagyunk, de hát együtt indultunk a Völgyel, együtt indultunk a Média Wave Fesztivállal, az egyik ugye egy filmes zenei fesztivál, a másik pedig inkább ilyen népünnepésszerű. Valami volt a Káli medencében, mi meg ahogy kezdtük, hogy a színházban, a fókuszban, az most 2026-ban is így van. Nyilván mi is azokat az irányokat, amiket ebben a 3,5 évtizedben követtünk, hogy zenei programok, koncertek, utcaszínház.
1: Tánc?
2: Így van, tánc legyen, hát ebből most maradt a próza és a tánc, ennyire futja. De ez nem jelenti azt, hogy mondjuk a színházi színvonalból, vagy annak a kínálatnak a megmutatásából, ami évente megjelenik Magyarországon, illetve a környező országokban, hogy abból ne tudnánk egy reprezentatív összeállítást adni, és azt hiszem, hogy az idei év is ilyen lesz.
1: Hogyha valaki rendszeresen jár Teálter fesztiválokra, azt látja, hogy a Balkán mindig is fókuszban van. Nem csak témában, hanem a színházak, a kistársulatok megjelenésében is.
2: Zenta, Újvidék, Szabadka, hogyha ezt a három várost néz, mondjuk konkrétan a délvidékről, akkor ott az elmúlt években olyan előadások születtek, amelyek valamilyen más arcot is mutatnak nekünk, magyarországi színházi embereknek. Sokkal szenvedélyesebb, vagy célra törőbb, vagy monumentálisabb, mármint ami az emberi belső tartás, tartalékokat, megmutatkozást illeti, így értem, nem feltétlenül látványban vagy pénzben, hiszen ők ugyanúgy vergődnek, akármelyik színházra gondolok, a Zentai Színházhoz járok már két éve, hiszen másfél éve nem kapták meg a városi támogatásukat se. De hogyha valaki követte mondjuk Urbán András pályáját, aki a Szabadkai Kosztolányi igazgatója volt, most pedig az Újvidéki Magyar Színháznak az igazgatója, akkor az ő megjelenése, vagy az ő jelenléte a fesztiválon az mindig öröm, és most egy sokszorosan díjazott előadással lesznek majd itt a zárónapon, július 25-én szombaton, a régi zsinagógában. A másik vonal pedig az a romániai magyar színházakat illeti, abból most Marosvásárhelyről egyetemistákat tudunk hívni vizsgaelőadásokkal, de hát jó volna, hogyha a Temesvár-Arad vonal is be tudna lépni, mert ott is olyan alkotók és olyan előadások születnek, amelyek egy más szint és más hangulatot mutatnak, mint jó részt azok a pesti független színházak, akik nálunk játszanak.
1: Kik is ők?
2: Akik most jönnek, akár a Tünet Együttes, vagy Szünet Együttes, most nem tudom, hogy épp melyik nevüket használják, vagy a Kárpáti Péternek a darabja, de itt lesz Nyári Oszkárnak a csapata, ami ugye roma tematikájú előadásokat készít. Tehát körülbelül az a merítés, ami új előadásokban, mondjuk a Free SF-ével, hogy a fiatalok vonalát is említsem, magyar kínálatból, Az is fontos, és ilyen értelemben akár a nézőnek egy összehasonlítást is ad, hogy mondjuk mit tudnak a mi főiskolásaink, egyetemistáink, és mennyire más ez Marosvásárhelyen vagy Kolozsvárot, ahol szintén színészképző egyetem van, és talán az is megmutatkozik, talán ez az elmúlt 10 évnek a legnagyobb tanulsága, hogy ma már nem elég, hát hogy úgy mondjam, elvégezni egy főiskolát vagy egyetemet, és kijönni színészként, mert hogy épp az ezeknek a társulatoknak az egyik nyitja, de talán csapdája is, hogy mindenkinek mindent kell csinálnia. Tehát ma már az, hogy te jól mozogsz, jól táncolsz, jól énekelsz, hangszerekhez értesz, és konyítasz a prózai színházhoz, azt valahogy együtt kell, és ugyanakkor menedzselni egy társulatot, vagy egy projektet, vagy egy vállalkozást, ez meg dolga rendezőknek, dramaturgoknak. Tehát mondjuk a mi fesztiválunk tudott olyan maradni, hogy egyszerre tudja megmutatni ezt a teljes spektrumot, és ugye Jászai Tamás vezetésével évek óta itt van egy fiatal kritikus csapat is, úgyhogy a beszélgetéseikben, aminek egy része nyilvános, egy része meg zárt szakmai beszélgetés, azokban mondjuk egy ilyen reflexiós forma is megjelenik, tehát mi azt is szeretnénk, hogy ez a fiatal kritikus, dramaturg, író csapat, most ugye itt lesz az Okuláré projekt, amely fiatal drámaíróknak a munkáit mutatja be, az azt jelenti, hogy mi ezt az egész komplex világot szeretnénk ebben a fesztiválban ábrázolni, még akkor is, hogyha ezt külön nem címkézzük föl.
0: A Szegedi Teálter Fesztivál tehát vasárnap kezdődik.

0: És mi a helyzet az örökké valósággal? Hogyan alkottak az ókori egyiptomi művészek? A Szépművészeti Múzeum legújabb csütörtökön megnyílt kiállítása az egyiptomiak által az örökké valóság házainak nevezett templomok és sírok számára készített alkotásokból mutat be válogatást. Ezeket a tárgyakat ma műalkotásként őrizzük a múzeumban, de egykor azzal a céllal készültek, hogy mágikus, rituális erejükkel segítsék az isteni és a földi világ közötti kapcsolat megteremtését, illetve biztosítsák az elhunytak örökké valóságban való fennmaradását. Így a mai ember számára nem csak esztétikai élményt nyújtanak, hanem az egyiptomiak világképéről is tanúskodnak. Veresemese Gyöngyvér járt a megnyitón.
1: Kótai Katalin kurátor elmondta, hogy eredetileg egy jóval kisebb kiállítást terveztek.
2: Ötlet szintjén merült fel, hogy bemutatjuk azokat az anyagvizsgálatokat, amelyeket az utóbbi másfél évtizedben végeztünk az egyiptomi gyűjteményben. Két ilyen nagy projekt volt. Az egyik a fatárgyaknak a festését vizsgálta, a másik pedig a fajansz és bronztárgyainknak az összetételét. De ezt nagyon hamar elvetettük, mert rájöttünk, hogy sokkal érdekesebb lenne egy olyan kiállítás, ami azt, hogy az egyiptomi művészek hogyan alkotnak, hogyan jönnek létre ezek a tárgyak, valahogy nagyobb lélegzetben mutatja be.
1: Pontosan meg tudták fogni azt, hogy hogyan alkottak ezek a művészek, hogyan készülhetett ez a festés, például mondjuk a bronztárgyaknál már egyszerűbb látni.
2: A festésnél is azért sok lehetőségünk van. Egyrészt a modern multispektrális vizsgálatok, amelyek az alsó rétegeket is megmutatják, de van számtalan olyan darab is, amelyik befejezetlen, vagy nem befejezetlen, csak nem olyan nagy gonddal készült. És például az egyiptomi festők vagy rajzolók nagyon gyakran piros vagy sárga vonallal előrajzolták néha, ezért előrajzolóknak is hívjuk őket. Ők úgy hívták magukat, hogy a körvonalak írói. Előrajzolják az alakot, utána bizonyos színeket, általában a sárgát és a pirosat felfestik, és ezt követően feketével a mester általában végigmegy, és akkor vagy megerősíti, vagy módosítja ezeket a vonalakat. Na most azoknál a tárgyaknál, ahol a festés nem volt túl gondos, ott látszanak mondjuk ezek a vörössel vagy sárgával húzott előzetes vonalak, és mellette látszanak a végső fekete körvonalak, és meg lehet mondani például nagyon sok esetben, ez mikroszkópos vizsgálatokkal, de nagyon sokszor még szabad szemmel is megmondható, hogy mondjuk melyik festék van a fekete vonal alatt, és melyik festék van fölötte, és akkor lehet tudni általában a sárgát és a vöröset, azt a végső fekete körvonalak előtt festették fel, legalábbis azokon az anyagokon, amelyeket én láttam, nem kizárólag van így, de nagyon sokszor, és a zöldet meg a kéket pedig utána. Úgyhogy sok mindent meg tudunk mondani, vagy a befejezetlen tárgyaknál szintén meg tudjuk mondani a különböző fázisokat. Van olyan tárgy, amelyik úgy befejezett, hogy a különböző részén különböző fázisok vannak. Tehát azokat el tudjuk különíteni.
1: Tehát akkor önöknek, kutatóknak is egy érdekes vizsgálat volt, és sok mindent eredményezett tudásban is, amelyet majd átadnak a látogatóknak. Ugye már említettük azt, hogy fa és fém tárgyak, de emellett van még más is.
2: Itt a kőből, fából, az úgynevezett egyiptomi fajanszból és a fémből, ez leginkább bronz ötvözetet jelent, a fémből készült tárgyakat mutatjuk be, de természetesen, mivel ugye művészetről beszélünk, de maguk az egyiptomiak nem tettek különbséget művészet és kézművesség között, ezért mindenféle olyan tárgy ide tartozik még, amely mondjuk papiruszból készült, tehát a papiruszon található halotti szövegeket és halotti ábrázolásokat is festették, és nagyon szépen festették, tehát azok is ebbe a kategóriába tartoznak, készítettek tárgyakat gyékényből, úgyhogy mindent bevehettünk volna, de azért valahol megállt kellett mondani, és mindent nem tudtunk bevenni, úgyhogy úgy gondoltuk, hogy ez a négy anyag a legjellemzőbb, és ezt fogjuk bemutatni.
1: Ha azt mondjuk, hogy örökké valóság és Egyiptom, akkor minden bizonnyal nagyon sokunknak elsősorban a múmiák jutnak eszébe, úgyhogy ebben a kiállításban is elsősorban a halotti kultusznak a tárgyaira koncentráltak. Ez is tudatos volt, hogy most ezt a szegmenst mutatják be a gyűjteményből, vagy ezeket vizsgálták az utóbbi időben?
2: Ez fordítva van, ez tulajdonképpen egy adottság. Tehát az egyiptomi művészeti alkotásoknak a nagy része sírokból, templomokból, olyan épületekből származik, amit maguk az egyiptomiak úgy neveztek, hogy az örökkévalóság házai. Tehát az egyiptomi művészetnek a legfontosabb szintere az örökkévalóság volt. Ez azt jelenti, hogy a múzeumi tárgyaknak az összetételében is megmutatkozik ez. Tehát ezt mi nem választottuk, hanem ez így volt, és azt is szerettük volna elmondani, hogy mi az a közeg, amiben az egyiptomi művészet él, mi az a kontextus. És nem kizárólagos ez természetesen, de nagyon sok minden a sírokból, templomokból maradt fenn. Tehát ezt magának az egyiptomi művészetnek a jellege is meghatározza, meg az is meghatározza, hogy milyen tárgyak maradtak ránk. Én nagyon szeretnék csinálni olyan kiállítást is, ami tényleg a mindennapi életben használt tárgyakat mutatja be. Ez jóval nehezebb lenne, mint ezt bemutatni.
1: Azért is merült fel ez a kérdés, mert az előbb említette azt, hogy azért vannak gyékénytárgyak. Tehát feltételeztem volna, hogy a mindennapi életből is maradtak bizonyos tárgyak.
2: Maradtak. De igazából a mi koncepciónk az volt, hogy együtt mutassuk be, hogy mi ez a művészet, Egyiptomban milyen keretek között működik, és hogy hogyan alkották meg ezeket. Tehát a művészetnek van egy olyan funkciója, ami nálunk nincsen. Ugye ma a művészek kommunikálnak a társadalommal. Bizonyos értelemben az ókori művészek és az egyiptomi művészek is kommunikáltak, de teljesen más módon. Tehát ma van egy olyan individualizmus, amivel én szólni akarok hozzá, valamire késztetni akarom, cselekvésre, hát rajonganak néhány művészért. Na most ezek azok, amik nincsenek az ókori Egyiptomban. Ami nem azt jelenti, hogy nincsenek individuális megoldások, vagy nincsen kreativitása az ókori egyiptomi művésznek, természetesen van, de alapvetően a fő funkciója az egyiptomi művészetnek, vagy annak nagy részének rítus.
1: Számtalan olyan tárgy, amely tényleg a halotti kultuszhoz kapcsolódik, de nem pontosan tudják, hogy miként.
2: Koporsót nem akartunk sokat bemutatni, mert sok minden mást is be akartunk mutatni, és az egyiptomi halotti kultuszhoz nem pusztán a koporsó tartozik hozzá, hanem egy csomó sírfelszerelés, úgyhogy abból akartunk minél szélesebb válogatást adni. Hozzá tartoznak a sztélék, a sír ábrázolások, mondjuk nálunk az viszonylag kevesebb van. Tehát próbáltuk, hogy ezeknek a tárgyaknak a változatosságát bemutatjuk ebből a szempontból, és próbáltuk, hogy úgy is bemutassuk az egyiptomi művészetnek a változatosságát, hogy rengeteg gyönyörű remek művet helyeztünk ki, és mellé oda tettük azokat a munkákat, amelyeknél nem biztos, hogy megáll mondjuk egy

0: Ezeket kiegészítették kopenhágai és torinói tárgyakkal
1: igen,
0: is.
1: Igen, igen, néhány külföldi tárgyat is hoztunk, mert volt néhány olyan aspektus, amit a saját tárgyainkkal nem tudtuk bemutatni, de tényleg nagyon kevés tárgyat kellett hozni, tehát alapvetően több mint a 90%-a a bemutatott tárgyaknak saját tárgy, úgyhogy én nagyon örülök annak, hogy ezt sikerült így megmutatni, de volt néhány olyan aspektus tényleg, amihez kellett hozni külföldről. Például az Amarna művészet, ami ugye az egyiptomi művészetnek egy elég ismert korszaka, és arról is ismert, hogy ott egy picit azért eltérnek a klasszikus szabályoktól, és az Amarna művészet valahogy nálunk hiányzik. Ugye úgy alakult ki ez a gyűjtemény a 19. század elejétől az 1820-as évekig tudunk visszamenni, amikor tudjuk, hogy a Nemzeti Múzeumban vannak egyiptomi tárgyak, hogy aki Egyiptomban járt, az hozott, és akkor eladta, vagy kifejezetten megvásárolta a magyar állam számára, ott van például pont mellettünk ez a gyönyörű szép sztélé, harmadik Thotmesznek az idejéből, amelyet Waldstein János gróf vásárolt az 1860-as évek végén. Kifejezetten azért vásárolta, hogy a magyar államnak adományozza. Tehát nagyon sokan kifejezetten adományozták. Most volt ugyan általában a gyűjtésnek egy olyan iránya a 19. században, 20. század elején, hogy próbáljunk úgy gyűjteni, hogy minél több aspektusát tudjuk bemutatni az egyiptomi művészetnek, de valahogy ebből az Amarnakor kimaradt. Tehát, hogy a mi tárgyaink nagy része nem olyan vásárlásokból áll össze, hogy mi azt mondjuk, hogy most nekünk kellene egy ilyen, és vásárolunk, hanem alapvetően ez egy adottság. Mi az, amit a 19. században és a 20. század elején hoztak a gyűjtők, és mi az, amit valamilyen módon felajánlottak, vagy eladtak a múzeum számára. Ugye eredetileg a Nemzeti Múzeum őrizte az egyiptomi tárgyakat, ezek 1934-ben kerültek át a Szép Művészeti Múzeumba.
2: Az Örökké Valóság Megörökítése című tárlat október végéig látható a Szép Művészeti Múzeumban.

A mai súgójukban vetettünk egy pillantást Liszt Ferenc digitalizált levelezésére, megnéztük a 170 éve született Strobl Alajost bemutató kiállítást a Képzőművészeti Egyetemen, Zalán jártunk az Icsi Mihály Emlékmúzeumban, Szegeden érdeklődtünk az idei Teálter Fesztiválról, és ellátogattunk a Szépművészeti Múzeum egyiptomi kiállítására is. Az élmények adottak, éljék át önök is!

0: Tegnapi műsorunk ismétlését hallották. Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van. Valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
2: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatalt érnek el. Hirdess rádióban. Ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
3: Élő, egyszeri, megismételhetetlen. Minden koncert egy különleges találkozás. Egy olyan pillanat, amely csak az előadók és a közönség jelenlétéből születik meg. Legyen részese a Kodály Filharmonikusok és a Kodály Kórus új évadának. Váltson bérletet hangversenyeinkre. Kodály Filharmónia Debrecen. Élő, egyszerű, megismételhetetlen.
0: Reklámot hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
4: Köszöntöm Mesterek órája című műsorunk hallgatóit, hangmérnök kollégám Mátyus Ottó nevében is. A mikrofonnál a szerkesztő Bolla Milán. Mai összeállításunkban a velencei barokkzenekar játszik, vezényel Andrea Marcom. Először hallgassuk Antonio Vivaldi G-dur koncertóját két mandolinra. Jegyzékszáma 532. Közreműködik Avi Avital és Alon Sariel mandolinon. A felvétel Fürthben, a Városi Színházban készült 2019. decemberében.

Elhangzott Antonio Vivaldi G-dur koncertó két mandolinra, jegyzékszáma 532. Előadta Avi Avital és Alon Sariel mandolinon, valamint a velencei barokzenekar. Vezényelt Andrea Marcom. Következik Giuseppe Tartini A-dur hegedű versenye. A szólista Giuliano Carmignola. A velencei barokzenekart továbbra is Andrea Marcom vezényli. A felvétel Manzanóban, az Abbazia di Rosazzóban készült 2004. májusában.

Giuseppe Tartini A-dur hegedű versenyét hallottuk. A szólista Giuliano Carmignola volt. Kedves hallgatóink, mai Mesterek órája műsorunkban a velencei barokkzenekar játszik, a karmester Andrea Marcon. Következik Handel Rinaldo című operájából Almirena áriája a második felvonásból. Patricia Petitbon énekel. A felvétel 2010-ben készült.

Georg Friedrich Händel Rinaldo című operájából hallottuk Almiréna áriáját a második felvonásból. Patricia Petitbon énekelt, közreműködött a Velencei Barokkzenekar, vezényelt Andrea Marcom. Előadásukban következik most Antonio Sartorio Julius Cézár Egyiptomban című operájából Kleopátra áriája. Ez a felvétel is 2010-ben készült.

0: guarda, non tarda, arda, da.
1: Antonio Sartorio, Julius Cézár Egyiptomban című operájából hallottuk Kleopátra áriáját. Patricia Petitbon énekelt. Most hallgassuk Nicola Porpora, Arianna e Tesseo című operájából Alceste áriáját. Filip Jaroszky énekel. A velencei barokkzenekart továbbra is Andrea Marcon vezényli. A felvétel Dobakóban, a Kulturális Központban készült, a Gustav Mahler teremben, 2012-ben.

Nicola Porpora Arianna et Teseo című operájából szólt Alceste áriája Filip Jaruzsky énekelt. Következik Antonio Vivaldi Dareios megkoronázása című operájából Oronte áriája a második felvonásból. Magdalena Kozená énekel. Ez a felvétel is Dobbiákóban készült, a Kultúrcentrum Grand Hotelben, 2008. októberében. Közreműködik a Velencei Barokzenekar, vezényel Andrea Marcon.

Antonio Vivaldi Dareios megkoronázása című operájából szólt Oronte áriája a második felvonásból. Magdalena Kozená énekelt. Összeállításunk végén hallgassuk Antonio Vivaldi Il Giustino című operájából a szimfóniát. A velencei barokkzenekar játszik, vezényel Andrea Marcon. A felvétel Szentpétervárott, a Mariinsky Színházban készült 2015-ben.

0: Antonio Vivaldi Il Giustino című operájából hallottuk a szimfóniát. Kedves hallgatóink, mai Mesterek órája műsorunkban a Velencei Barokk zenekar játszott, vezényelt Andrea Marco. Hangmérnök kollégám Mátyus Ottó nevében is köszönöm, hogy velünk tartottak. Adásunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu per Bartók oldalon. Én további jó rádiózást kívánok. Bolla Milánt hallották.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 12 óra. Híreink következnek.
2: Jó napot kívánok, a szerkesztő Berente Marian, a mikrofonnál a bemondó Garami Zsuzsa. Támogatná a választói korhatár 16 évre csökkentését a miniszterelnök. Magyar Péter szerint végre a fiatalok is úgy érzik, hogy van beleszólásuk az ország dolgaiba. A kormányfő meggyőződése, hogy ma már a 18 év alattiak túlnyomó része is eléggé felkészült és tájékozott ahhoz, hogy beleszólhasson a közös döntésekbe. A korábban közöltnél többet költött a Fidesz-KPMP a választási kampányra. A módosított elszámolás szerint 1,5 milliárd helyett 1,7 milliárd forint volt a végösszeg. A dokumentum tegnap jelent meg a hivatalos értesítőben. Korábban a Tiszapárt és a Mi Hazánk mozgalom is a magyar közlöny mellékletében tette közzé, hogy 2,4 milliárd, illetve 1,1 milliárd forintot költött az áprilisi országgyűlési választásra. A Tisza kormány megszünteti azokat az adókedvezményeket, amelyek az előző kabinet idején a kormányhoz közel állók érdekeit szolgálták. A tegnap benyújtott adócsomag tartalmazza például a közérdekű vagyonkezelő alapítványokhoz kapcsolódó kedvezmények és a műemléki projektek adóalapkedvezményének eltörlését, hívta fel a figyelmet a pénzügyminiszter. Kármán András megerősítette azt is, hogy egyszerűsítik az adórendszert, eltörlik egyebek mellett az ebrendészeti hozzájárulást, a bevándorlási különadót és a települési adókat. Pályázatot hirdetett a NAV elnöki tisztségére a pénzügyminisztérium. A jelentkezési feltételek között szerepel a legalább 10 éves vezetői tapasztalat, az aktív, tárgyalóképes angol nyelvtudás, valamint a pályázónak nem lehetnek gazdasági érdekeltségei belföldi gazdálkodó szervezetnél. A pályázathoz az egyéb dokumentumok mellett vezetői programot is be kell nyújtani. A jelentkezési határidő július 31, a kinevezésről augusztus végéig dönt a pénzügyminiszter. Korlátozottan működnek egyes e-közigazgatási szolgáltatások, a hétvégén közölte a kormány. Az informatikai karbantartás miatt fennakadás lehet például a digitális állampolgárság és az ügyfélkapu rendszerében is. A budapesti 13. kerületi központi kormányablakban csak az elkészült okmányokat lehet átvenni, a többi ügyintézés szünetel a hétvégén. Ma rendezik meg a Szentendrén a hagyományos gyertyaúsztatást, amely évek óta a Duna ünnep elmaradhatatlan része. Ezekben a napokban mutatkoznak be a városban a különböző nemzetiségek és Szentendre testvérvárosai is. A több ezer mécses vízre bocsátását folyamatosan figyelik a szervezők, és a rendezvény végén össze is gyűjtik azokat a postástrandnál. A nagy érdeklődés miatt mindenkinek azt javasolják, hogy lehetőleg gyalog, kerékpárral vagy közösségi közlekedéssel érkezzen. Ma van a mozdonyok éjszakája a gyermekvasúton. Este 7 és 11 óra között egymást váltják a különleges szerelvények, minden vonat más összeállításban közlekedik. A panoráma kocsi egyedi megvilágítást kap, és a vonalon megszokott mozdonyok mellett a lillafüredi motorkocsi is jár majd Hűvösvölgy és a Szép Juhászné állomás között. Híreink végén a várható időjárásról. A sok napsütés mellett legfeljebb nyugaton és északkeleten fordulhat elő egy-egy zápor, heves zivatar. A szél többfelé megélénkül. Napközben 30-36, késő este 20-30 fok várható. Nagy tavaink vize 26 fokos. 12 óra 4 perc.
1: Híreket hallottak. Szöveg dal nélkül.
3: Muzsikám uralkodó vonásai A szenvedélyes kifejezés, a belső hív, a sodróerejű ritmus és a meglepetés. Amit én azt mondom, hogy szenvedélyes kifejezés, ez annyit jelent, hogy szenvedéllyel igyekszem témám belső értelmét visszaadni. Még akkor is, ha a tárgy ellentéte a szenvedélynek, és szelíd, gyengéd érzelmek vagy a legmélyebb nyugalom kifejezéséről van szó. Berlioz emlékirataiban a Te Deumról.

A fanfár az Első lovak című filmből szólt bevezetőként. Köszönti a hallgatót a Színejava mai szerkesztője, Fellegi Lénárd. Az Arthur mondakör megszámlálhatatlan irodalmi műnek, színdarabnak és mozinak szolgáltatta az alapot. A filmes alkotások közül említhetném a Merlint, az Excaliburt, vagy a Disney rajzfilmet, a Kőbeszúrt kardot, de aktuális filmünket, a 90-es évek közepén bemutatott az Első lovagot is. Több dolog is beárnyékolta a projektet. Eredetileg Terence Young, a Dr. No rendezője ült volna a direktori székben, de még a film előkészítésének szakaszában elhunyt, így új rendező után kellett nézni. Helyére a producer került, ő volt Jerry Zucker. Eredetileg Maurice Jarre zeneszerzővel vette fel a kapcsolatot az új rendező, de Jarre, amikor megtudta, hogy mennyi zenei anyagra lenne szükség, és ezt mennyi idő alatt kellene előállítani, visszalépett a projekttől. Akkor még úgy volt, hogy közel 3 órás lesz a film, és 100 percnyi anyagot kell komponálnia, és csak bő 1 hónapot szabtak neki határidőnek a kivitelezéshez. Ekkor kérte fel a rendező Jerry Goldsmith-t, akiről a következőket mondta nagyon diplomatikusan. Régóta kedvelem Jerry munkáit, és őt tartom a legtökéletesebb személynek ehhez a feladathoz. Mindössze 40 percnyi zenei anyag készült Jerry Goldsmith jóvoltából a filmhez.

A mondakör zenében való megjelenítését nagyon inspirálónak találta Goldsmith. A karaktereknek külön motívumokat írt, de nem csak az egyes szereplők kaptak dallamokat, hanem a cselekményhely színére jellemzően kutató munkát is végzett, ehhez mérten vetette dallamait papírra. A vár külön motívumként jelenik meg, a sereget, a harcias szellemet is megjeleníti, főként mély hangon megszólaló trombiták és kürtök közreműködésével. A témák kibontásának köszönhetően folyamatosan épül a zene. Az eredmény rendkívül témagazdag, tematikus anyag lett, sallangok nélkül.

Jerry Goldsmith későbbi nyilatkozatai során pályafutásának legélvezetesebb munkái közé sorolta az első lovagot. Mint korábban említettem, igen rövid határidőt kapott, nem csak a komponálást, hanem a felvételek időintervallumát is figyelembe véve, a score feljátszására mindössze 3,5 nap állt rendelkezésére. A hangmérnök intencióját idézem a zenehallgatás folytatásához. Ha valaki ezt a művet hallgatja, figyelje meg a zenekar méretét, a szerzemény komplexitását és tökéletességét, valamint a felvétel szűk határidejét is vegye figyelembe.

Jerry Goldsmith, az első lovag zeneszerzője, 6 évesen kezdett zongorázni. Egyértelműen klasszikus zeneszerző akart lenni, de egy mozi élmény hatására változtatta meg elképzelését. Az Alfred Hitchcock féle elbűvölve megtekintése után a következőt fogalmazta meg. A moziból kilépve határoztam el véglegesen, hogy minél előbb fel akarok nőni azért, hogy filmekhez írhassak zenét, és elvehessem Ingrid Bergmant. Tehát innentől nem csak Bartók Béla, Alban Berg, Sergei Prokofjev vált példaképévé, hanem Rózsa Miklós és Alfred Newman is. A zeneszerző legenda olyan filmek aláfestéseit készítette, mint a Majmok bolygója, a Tábornok, a Braziliai fiúk, a Pillangó, Homályzóna, Szörnyecskék, a 8. utasa halál, az Egyágyban az ellenséggel, Elemi ösztön, Mulan, Total Recall, az emlékmás, a Múmia, a Rambo filmek és meg annyi Star Trek film. 18 alkalommal jelölték Oscar-díjra, de csak egyszer kapta meg, az 1976-os Omen című film zenéjéért. De most vissza az 1995-ös Jerry Zucker rendezte Első lovak című történelmi dráma zenéihez. A szereplőgárda impozáns, Sean Connery-t Arthur királyként látjuk, Richard Gere Lancelot, Julia Ormond Ginevra, Ben Cross pedig Mulligan. A zeneszerző továbbra is Jerry Goldsmith.

Jerry Goldsmith zeneszerző egy gondolatára is egyetlen aláfestésre maradt már csak időnk. Ha zenéim fennmaradnak az utókor számára, ami felől nincs kétségem, akkor az azért lesz, mert jók. Az első lovag esetében valóban a muzsika az, ami predesztinálja arra, hogy a színejava válogatásában hallgatóink elé tárjuk. Egy klasszikus szerelmi történetről van szó, nagyszerű szereposztással, és bár szórakoztató, de a legnagyobb érdeme azt hiszem, hogy a zenéje. Témacím szerint Arthur búcsúja, az enyém is, az utolsó felvétel előtt elköszönök a kedves hallgatóinktól, a színejava szerkesztőjét, Fellegi Lénártot hallották.

0: A 2025. január 18-ai műsor ismétlését hallották.
1: Bartók Rádió. Több mint klasszikus.
2: 12 óra 35 perc.
1: Koncert. Válogatás hazai és külföldi hangversenyek felvételeiből.
3: Köszöntöm hallgatóinkat a szerkesztő Bolla Milán nevében is, a mikrofonnál Madarás Zsolt. A Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara művészeinek kamara hangversenyét közvetítjük. Közreműködik Varga Fruzsina fuvolán, Fújt Zsanett fagotton, Csonka Balázs, Bárdos Borbála és Radics Ádám hegedűn, Fajt Gergő és Madák Katalin méhegedűn, Amirás Árpád és Nagy Judit gordonkán, Mali Emese zongorán. A felvétel a Dohnányi Ernő Zenei Központ nagy termében 2025. december 8-án készült. Elsőként hallgassák meg Wolfgang Amadeus Mozart 424-es köhögjegyzékszámú B-dur hegedű brácsa dúóját Csonka Balázs és Fajt Gergő előadásában.

Mozart 424-es köhögjegyzékszámú B-dur hegedű brácsa dúóját hallották. Hegedűn Csonka Balázs, brácsán Fajd Gergő játszott. Johann Nepomuk Hummel Adagio variációk és rondó egy orosz témára. Opusz 78. Varga Fruzsina fuvolán, Amirás Árpád gordonkán, Mali Emese zongorán játszik.

Johann Nepomuk Hummel Adagio variációk és rondó egy orosz témára című művét hallották. Varga Fruzsina fuvolán, Amirás Árpád gordonkán, Mali Emese zongorán játszott. A Magyar Rádió szimfonikus zenekara művészeinek kamara hangversenyét közvetítjük felvételről a Dohnányi Ernő zenei központból. Wolfgang Amadeus Mozart G-dur fagott kvartett, köhögjegyzék száma 285-ös. Fújt Zsanett fagotton, Radics Ádám hegedűn, Madák Katalin mélyhegedűn, Nagy Judit gordonkán játszik.

Mozart 285-ös köhögjegyzékszámú G-dur fagott kvartettjét hallották. Fújt Zsanett fagotton, Radics Ádám hegedűn, Madár Katalin méhegedűn, Nagy Judit Gordonkán játszott. Befejezésül József Haydn C-dur vonós négyese csendül föl. Csonka Balázs és Bárdos Borbála hegedűn, Fajt Gergő méhegedűn, Nagy Judit Gordonkán játszik.

0: Joseph Haydn C-dur vonós négyesét hallották. Csonka Balázs és Bárdos Borbála hegedűn, Fajt Gergő mélyhegedűn, Nagy Judit Gordonkán játszott. Kedves hallgatóink, a Magyar Rádió szimfonikus zenekara művészeinek kamara hangversenyét közvetítettük. Közreműködött Varga Fruzsina fuvolán, Fújt Zsanett fagotton, Csonka Balázs, Bárdos Borbála és Radics Ádám hegedűn, Fajt Gergő és Madák Katalin mélyhegedűn, Amirás Árpád és Nagy Judit Gordonkán, Mali Emese zongorán. A felvétel a Dohnányi Ernő Zenei Központ nagy termében 2025. december 8-án készült. A hangmérnök Etter Balázs, a zenei rendező Acél Péter, a szerkesztő Bolla Milán volt.
1: Műsorajánló. A világjáró művészeink adásában Ábrahám Márta hegedül és Borbé László csembalózik. Évfordulós műsorunkban a 340 éve született Johann Sebastian Bach hegedűre és csembalóra írt szonátái csendülnek fel a két művész előadásában. Most az E-dur, F-moll és G-dur szonáta szól. A február 5-i koncert felvétele a Dohnányi Ernő Zenei Központból. Ma 17 óra 51 perckor a Bartók Rádióban. A lemezelő következő adásában a márciusban elhunyt Boros Attila zenei szerkesztő, író és rádiós műsorvezetőre emlékezünk egy korábbi műsorunkkal.
2: Eltelt 7 esztendő, ahogy a mesébe szokott lenni az a 7-es szám. Együtt ülök Elisabeth Schwarzkopffal a Gellért szálló egyik lakosztályában. Teázunk, mind a Bonsolyországában.
1: Lemezelő. Nem csak gyűjtőknek. Vasárnap 16 órakor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Koncert a Bartók Rádióban.
0: Folytatjuk hangverseny közvetítésünket. A Szlovén Rádió és Televízió szimfonikus zenekarának koncertjét hallják felvételről Ljubljanából. Vezényel Lioko Okman, közleműködik Saracsánó Gordonkán. Elsőként Wojciech Kilár művét hallják, Orava.

Elhangzott Wojciech Kilár Orava. Witold Lutoslawski Gordonka versenye következik Sara Csánó szólójával. A Szlovén Rádió és Televízió szimfonikus zenekarát Lio Kookman vezényli.

Lutoszlavszky Gordonka versenyét hallották Sara Csánó előadásában, aki ráadásként most Hans Bottermund Változatok egy Paganini témára című művét játssza Starker János átiratában.

Hans Bottermund Változatok egy Paganini témára című művét hallották Starker János átiratában. Szára Csánó gordonkázott. A Szlovén Rádió és Televízió szimfonikus zenekarának hangversenyét közvetítjük, vezényel Leo Kuokman. Most hallgassák meg Richard Strauss szimfonikus költeményét, Halál és megdicsőülés.

0: Richard Strauss Halál és megdicsőülés című szimfonikus költeményét hallották. A Szlovén Rádió és Televízió szimfonikus zenekarának hangversenyét közvetítettük. Vezényelt Lioko Okman, Gordon Kahn közreműködött, Sara Csánó. A felvétel Ljubljanában 2026. április 16-án készült. A szerkesztő Otmár Dávid nevében is megköszönöm figyelmüket, további jó rádiózást kíván Madarás Zsolt, viszonthallásra!
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Műsorajánló. A világjáró művészeink adásában Ábrahám Márta hegedül és Borbély László csembalózik. Évfordulós műsorunkban a 340 éve született Johann Sebastian Bach hegedűre és csembalóra írt szonátái csendülnek fel a két művész előadásában. Most az E-dur, F-moll és G-dur szonáta szól. A február 5-i koncertfelvétele a Doknányi Ernő Zenei Központból. Ma 17 óra 51 perckor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 15 óra. Híreink következnek.
2: Jó napot kívánok! A hírszerkesztő Fehérvári Petra nevében is köszöntöm Önöket a mikrofonnál, Illés Annát hallják. Támogatnám a választói korhatár 16 évre csökkentését a miniszterelnök. Magyar Péter szerint végre a fiatalok is úgy érzik, hogy van beleszólásuk az ország dolgaiba. A kormányfő meggyőződése, hogy ma már a 18 év alattiak túlnyomó része is eléggé felkészült és tájékozott ahhoz, hogy beleszólhasson a közös döntésekbe. A bejegyzésre reagált Lannert Judit is, az oktatási miniszter támogatja Magyar Péter kezdeményezését, míg Karácsony Gergely főpolgár egyelőre csak az önkormányzati választásokra tenni érvényessé a választói korhatár 16 évre csökkentését. Újabb kórházban fejlesztették a légkondicionáló rendszert, jelentette be Rost Andrea. A Tisza országgyűlési képviselője elmondta, a júniusban megkezdett klímafejlesztési programba bevonták a szolnoki MÁV kórházat, amelyben az elavult elektromos vezetékek felújítása mellett 10 újabb légkondicionáló berendezést szereltek fel. Az egészségügyi intézmények hűtéskorszerűsítési és felújítási programjára 3,6 milliárd forintot különítettek el, és a tervek szerint mintegy 60 projektet tudnak finanszírozni belőle. Pályázatot hirdetett a NAV elnöki tisztségére a pénzügyminisztérium. A jelentkezési feltételek között szerepel a legalább 10 éves vezetői tapasztalat, az aktív tárgyalóképes angol nyelvtudás, valamint a pályázónak nem lehetnek gazdasági érdekeltségei belföldi gazdálkodó szervezetnél. A pályázathoz az egyéb dokumentumok mellett vezetői programot is be kell nyújtani. A jelentkezési határidő július 31-e, a részletes kiírás a kormány.hu oldalon található. A pénzügyminiszter augusztus végéig dönt a kinevezésről. A Közel-Keleten már több mint egy hete tartanak a kölcsönös légitámadások Irán és az Egyesült Államok között. Éjszaka Iránban 3 meghaltak, 80 megsebesültek és több létesítmény megrongálódott az ország déli és középső területein becsapódó amerikai bombáktól. Egy sótalanító üzemetért találat miatt mintegy 10 000-en maradtak ivóvíz nélkül. Közben az iráni hadsereg a térségben lévő amerikai támaszpontokat lőtte Bahreinben, Kuvaitban és Jordániában. Németország magas szintre emelte a terror fenyegetettségi készültség szintjét. A döntést a belügyminiszter azzal indokolta, hogy a hírszerzés legfrissebb információi szerint egyértelműen léteznek támadási tervek emberek, intézmények és az infrastruktúra ellen. Németországban az utóbbi években több terrortámadást is elkövettek. Koncertet adnak 14. Leópápa tiszteletére ma este. A hangversenyt a helyi egyházmegye szervezi, a Castel Gandolfo-ban annak örömére, hogy az egyházfő ott tölti a nyári heteket. A zenei eseményt a Vatikán rádiós, televíziós és internetes csatornái egyenesben közvetítik. És végül a várható időjárásról. Délután sok lesz a napsütés, csak kevés helyen fordulhat elő zápor, zivatar, a szél többfelé megerősödik. Holnap délután újabb hidegfront érkezik, záporokkal, zivatarokkal, viharos széllökésekkel. Éjszaka 15-22, holnap napközben 27-33 fok valószínű.
3: Híreket hallottak. Zenebeszéd. Remek művek közelről.
4: Kedves hallgatóink, műsorunkban Liszt Ferenc Zarándok évek című művének harmadik kötetével ismerkedhetnek meg. Előadja Ránki Fülöp zongoraművész. A műsorvezető Szabó Ferenc János.
5: Szeretettel köszöntök minden kedves jelenlévőt és minden rádióhallgatót a mai zenebeszéd műsoron. Liszt Ferencnek a Zarándok évek című zongora ciklusából a harmadik kötettel fogunk ma megismerkedni. Ugye ez egy három kötetes sorozat, a Zarándok évek, ami a koraromantikus utazás toposznak egy ilyen szóló zongorára komponált változata. A koraromantikus utazás toposz, ez ismerős lehet Goethétől, ismerős lehet akár Schubert dalciklusokból, de Liszt elsődleges mintája Byron, a Charles Harold zarándok útja, és innen is veszi ő maga a Zarándok évek címet. Ezek ismert zongoradarabok. Az első kötet svájci utazás, több fázisban készült el. A második kötetet Liszt és Marie Dagu grófnő 1830-as évekbeli itáliai utazása ihlette, és ez is több fázisban készül el, utolsóként a Velence és Nápoly címet viselő Függelék. És maga ez a Zarándok évek cím is nem rögtön a legelején jön Lisztnek, először még egy utazó naplója volt ennek a sorozatnak a címe. Az itáliai kötettel kapcsolatban alakul ki az Anni de Pellerinage, a Zarándok évek cím, és Lisztnek ekkor az a terve, hogy három kötetet fog komponálni, az első év, az első Zarándok év Svájc, a második év Itália, és 1841-ben még tervezett egy német kötetet, egy németországi Zarándok évet, ez végül nem valósult meg. Ezeknek a köteteknek különböző zenén kívüli inspirációi vannak. Az első kötetet legfőképpen a svájci táj, természeti képek, irodalom ihlette. A második kötetben nyilván Itáliában a képzőművészet, a látvány, az irodalom, és némileg a zene is ott van, a tánc a háttérben. Majd hosszas szünet. 1880-ban Liszt így ír lányának, Kozimának. Több mint 20 év telt el az Anni de Pellerinage második kötetének megjelenése óta, melyhez egy teljesen kész harmadik kötetet adok hozzá. Feuille de Cyprès et Palme címmel. Ez a francia cím, ez ciprus és pálma levelek magyarul. Ez végül elmaradt, nem lett a kötetnek ilyen alcíme. A harmadik Zarándok év kötet nem tűnik első látásra olyan szorosan egy témájúnak, mint az első kettő, az a svájci vagy az itáliai kötet. 7 tétel, van benne 4 gyászdarab, 2 vallásos témájú tétel, és közepén a talán leghíresebb tétele a ciklusnak, a villadeszte szökőkútjai. Nem is egy időben komponálja őket. Sőt, hát viszonylag sok idő eltelik, a legkorábbi darab, a gyászinduló 1867-ben keletkezett, és az utolsó tételek 1877-es első 4 és utolsó tétel között. És hát még ezután fog csak megjelenni a Kotta, a Mainzi Schott kiadónál. És maga az inspirációs forrás se igazán könnyen megfogható első ránézésre. Ugye a három villadesztéhez kötődő darab, a 2 sirató és a villadeszte szökőkútjait, ez nyilván az itáliai tájhoz kapcsolódhat, de ott van az első és az utolsó tétel, ezek vallásos témájú darabok. Mondjuk Rómához, Liszt római éveihez ez is köthető. De mit keres ott a magyaros gyászzene? A mexikói császár emlékére írt gyászinduló. Ráadásul ezek a darabok készültek el először, és ezekhez Liszt még irodalmi idézetet is kapcsolt. Most a Zenebeszéd mai műsorában először nem a cikluson belüli sorrend szerint fogunk haladni, hanem a keletkezés sorrendjében, és majd a végén ismerjük meg a ciklus teljes egészét és annak a sorrendjét. Mielőtt azonban belevágunk a gyászindulóba, ugye az első elkészült tétel a ciklusban az utolsó előtti helyen áll, szót kell ejtenünk arról, hogy az a bizonyos 20 év, amiről Liszt ír. Az első két Zarándok év kötet, azok a fiatal és az érett Liszt zenéi, a nagy romantikus Liszt zenéi. Hát a harmadik kötet az nem. Nem olyan könnyen emészthető zenék ezek. A kései Liszt, szoktuk ezt így emlegetni. Nem a Tom és Jerry rajzfilmből ismerős magyar rapszódia virtuóz Lisztje, vagy a Hámol szonáta érett romantikus világa. Az idős Liszt zenéje más. Nagyon sokszor elégikus, melankólikus. Akkor egyedül hagy egy-egy dallamot mindenféle kíséret nélkül, teljesen puritán módon lecsupaszítva. Sokszor sötét az idős Liszt zenéje, sok gyászzenét írt ekkor, gyászindulókat, halálzenéket, baljóslatú műveket. És modern hangzások, modern zenék ezek, harapós, éles diszonanciák, sok kromatika, meglepő akkordfordulatok, ezeket mind hallani fogjuk majd ebben a ciklusban is. Nem véletlen, hogy Liszt maga egy levelében így írt a Zarándok évek harmadik kötete kapcsán: ezek a darabok alig ha illenek a szalomba, nem szórakoztatóak, és nem is andalítóak. Ha kiadom, figyelmeztetem majd a kiadót, fennáll a veszélye, hogy csak kevés példányt fog eladni belőlük. Kezdjük tehát a gyászindulóval, amelyet Liszt Habsburg Miksa császár emlékének ajánlott. Ez a Habsburg Miksa császár, ő Ferenc Józsefnek az öccse volt, és harmadik Napóleon francia császár felkérésére vállalta el, hogy a második mexikói császárság uralkodója lesz, első Miksa néven. Azonban 1867-ben a helyi köztársaságpárti csapatok Benito Juárez elnök vezetésével megbuktatták, hadbíróság elé állították és halálra ítélték hazaárulás vádjával. Ez a halálos ítélet ellen nagyon sokan tiltakoztak, de Juárez elnök példát akar statuálni, és Miksát végül 1867. június 19-én két tábornokával együtt agyonlőtték. Mi köze volt Lisztnek Miksa császárhoz? Hát egyrészt az, hogy Miksa császár nem sokkal a halála előtt felterjesztette Lisztet egy kitüntetésre. Lisztet egyébként ezt nem vehette már át, ezt a kitüntetést. És Liszt két művet komponált Miksa császár emlékére, a férfikari requiemet, illetve ezt a gyászindulót, ami az Zarándok évekbe később bekerült. Tudta Liszt, hogy egy császárnak állít emléket, ezt mutatja az az irodalmi idézet, amit a Kotta élére írt. Propertiust idézi: in magnis et voluisse sat est. Nagy dolgokban akarni is elég. Kicsit magyarázni érdemes ezt az idézetet. Propertius itt azon tűnődik, hogy vajon képes-e ő maga diadaléneket szerezni Augustus császár győzelmei tiszteletére. Nyilván ugyanez a kérdés foglalkoztatta Lisztet is. A gyászindulónak két része van, két egymástól teljesen elütő karakter. Az első egy állandó basszus formulára rátett gyászinduló karakterű zene, egy ostinátó felett haladó gyászinduló. Hallgassuk meg ennek egy részletét.

Ja, hallhattuk itt is ezt az egyedül maradó dallamot, ami nagyon jellegzetes kései liszt zenei megoldás. A másik zene ebben a gyászindulóban egy imádság tulajdonképpen. Maga a zenei anyag, amit itt Liszt felhasznál, egy másik művében is megjelenik, ebben mindjárt belehallgatunk nagyon röviden, ez egy Ave Mária kórus mű.

Nem lehet tudni pontosan, hogy a gyászinduló keletkezette előbb, vagy az Ave Mária, tehát, hogy az Ave Máriából kölcsönöz Liszt, vagy a gyászindulóból emeli át ezt a motivumot. Most meghallgatjuk a gyászindulóból is ugyanezt a dallamfejet.

Ennyit egyelőre a gyászindulóról, és most tovább lépünk a kronológia szerint következő műhöz, ami néhány évvel később, 1872-73 fordulóján született a Sunt Lacrimae Rerum, ami a ciklusban a gyászinduló előtti helyet foglalja el, mármint a végleges ciklusban. Sunt Lacrimae Rerum, a mode en gras, a tárgyaknak könnye van, magyar hangnemben. Milyen furcsa cím. Hans von Bülownak ajánlotta ezt a tételt Liszt Ferenc. Különböző módokon nevezi ezt a zongoradarabját leveleiben. Olga von Meyendorfnak úgy céloz rá 1872. decemberében, hogy írt egy új, nagyon szomorú magyar rapszódiát. Bülownak pedig 1873. január elején írja: nemrég írtam vagy 100 taktust, melyet önnek ajánlok, és majd elküldök nyomtatásban. A címe Traino di Hongroise lenne, tehát magyar sirató. A cím végül Sunt Lacrimae Rerum, ugye az a címe első fele, ez is egy idézet Vergiliustól, az Éneiszből, az első énekben Éneász mondja ezt, hogy mert van a tárgyaknak könnyük, szánják a halandót. Ez egy nagyon izgalmas jelenet az Éneiszben. Éneász így sóhajt fel, amikor társaival együtt hajótörődként partra vetődik, és meglepetten szemléli a trójai háború jeleneteit a karthágói templom falán. A trójai háború, amiben ő még részt vett. És mi az a magyar hangnem, ami a cím második fele? Hát ez a bizonyos magyar hangnem, ez az a magyar moll skála, nevezik cigánymolnak is, cigányskálának is, amit Liszt nagyon szeretett használni, több mindent is jelent számára ez a skála. Hallgassuk meg most ezt a skálát csak simán skálaként.

Ugye ez egy olyan mol skála, amiben két bűvített szekund is található, és ezzel Liszt nagyon sokat kísérletezik. Ugyanis könnyen ki lehet esni ezzel a skálával bármiféle hangnemérzetből. Könnyen át lehet csúszni egyikből a másikba. És ott van ebben a skálában az a hangköz, a tritónusz, ami a legkevésbé hangnemszerű, ami a legkevésbé ad egyértelmű hangnemérzetet. És a Lisztet pont ezért nagyon foglalkoztatja, hogy hogyan lehetne a hangnemek közti átjárást ezzel egy kicsit még izgalmasabbá tenni. És ez a magyar moll skála ugye Liszt számára a magyarság szimbóluma is, és rendszerint gyászos konnotációban jelenik meg. Na most mit értek ez alatt, hogy a hangnemek bizonytalansága? Hát hallgassuk meg például a mű elejét. Több egymás utáni hasonló figurációt fogunk hallani, egy lefelé hajló, sóhajszerű motivumot, és mindegyiket más hangnemben tudnánk értelmezni. De ez csak az utolsó hangoknál derül ki, hogy milyen hangnemben. És annak ellenére, hogy különböző hangnemeknek az érzetét keltik, mégis összeállnak egy tonalitássá, és pont ebben a bizonyos magyaros moll skálában értelmezhetők egy tonalitásban.

Tehát bármilyen furcsa is, ez az egész valójában beleilleszkedik egy hangnembe, tonális, de mindez csak utólag tűnik fel az ember fülének, és nagyon szokatlan. Nem a megszokott dur és moll tonalitások valamelyikét halljuk, hanem foltokat, az egyik ilyen, a másik olyan, a harmadik amolyan, a három motívumból, és a végén áll össze, hogy ja, hogy ez egyben ilyen. Nem csak így van jelen a magyar hangvétel a Sunt Lacrimérumban, hanem hallani fogunk egy verbunkos dallamot, amiben el vannak rejtve ugyanazok a sóhaj motivumok, amiket az imént hallottunk a tétel elejéről. Megkérem Ránki Fülöpöt, hogy játssza el nekünk ezt a verbunkos motivumot is.

a magyar zene hallgató számára egy elsőre fölismerhetőek azok a magyaros zenei nyelvi eszközök, amiket itt Liszt alkalmaz. A 19. századi népies magyar műzenének a stílus jegyei. Csak természetesen az idős Liszt ebbe is belenyúl. Nem verbunkost ír, hanem a verbunkost felhasználja, és beépíti a saját, mondhatom ismét talán ezt a jelzőt, hogy harapós zenéjébe, zenei nyelvébe. Ismét tovább lépünk a következő stádiumhoz a keletkezés történetben. 10 évvel a gyászinduló komponálása után, és 5 évvel az imént hallott Sunt Lacrimae Rerum komponálása után, 1877 őszén formálódik teljessé, ciklussá ez a bizonyos harmadik zarándokév. Liszt 1877 őszén Róma közelében, a Villa d'Este-ben időzik és komponál. Megihletik őt a kert ciprusfái, szökőkutyai, valamint az erre az őszi időszakra eső katolikus ünnepek. Nagyon izgalmas, hogy a leveleiből követni lehet, sőt vissza lehet fejteni a művek keletkezési történetét. Ezt most végig is fogjuk követni. 1877. szeptember 13-án ezt írja Olga von Meyendorfnak. Bár még nem tértem vissza a munkához, épp most írtam vagy 100 ütemet zongorára. Igen sötét hangulatú és vigasztalan elégia. Csak a végén világítja meg a türelmes beletörődés fénysugara. Ha kiadom, a címe a Villa d'Este ciprusai lesz. Na mi is ez a Villa d'Este? Tivoliban található egy gyönyörű villa, amelynek nagyon régre nyúlik vissza a története. Második Ippolito d'Este bíborost, aki egyébként Alfonso d'Este és az operatörténetből ismerős Lucrezia Borgia fia volt. Na szóval ezt a bíborost harmadik Gyula pápa 1550-ben kinevezte Tivoli kormányzójának. És Ippolito egy régi bencés kolostort átalakítatott palotává. A villa és a kert egy bizonyos Pirro Ligorio tervei alapján készült, aki alaposan tanulmányozta a kert kialakításához az antik építészetet. Remekül értett a vízvezetékek kutak tervezéséhez, és ahogyan az ekkoriban bejáratott megoldás volt, antik műemlékeket odahozatott. Gyakorlatilag műemlékekkel egészítette ki a kútszobrokat, amelyeket például Hadrianus császár egykori palotájából, régészeti leletekből odaszállítottak. Mintha ma egy régészeti feltárásból valaki a saját kertjébe hozatna valamilyen múzeumi rendeltetésű darabot. A kivitelezést pedig az Este család hivatalos építésze Alberto Galvani végezte el. Később ezt a kertet és a palotát, a villát tovább fejlesztették, azonban a 18. században elhanyagolták. És az 1800-as évek közepén egy másik bíboros, Gustav Adolf von Hohenlohe-Schillingsfürst megvásárolta és felújítatta. Itt jön a képbe Liszt Ferenc. Ugyanis ez a bizonyos Gustav von Hohenlohe-Schillingsfürst bíboros Liszt közvetlen ismerőse volt. Nagyon összetett az ő kapcsolatuk. A bíboros testvérének a felesége volt az a Marie, aki Karolin von Zeinwittgensteinnek a lánya. A Karolin von Zeinwittgenstein volt az a hölgy, Liszt élettársaként szoktuk őt emlegetni, például akit Liszt majdnem feleségül vett 1861-ben. És ilyen módon a hölgy lányát, Marit, Liszt is szinte lányaként szerette. Igen ám, de éppen ez a bíboros, Gustav von Hohenlohe-Schillingsfürst volt az, aki megakadályozta Liszt és Karolin házasságát, nehogy Karolin vagyona egy új örökösre szálljon. Hova tovább? Ugyanez a bíboros volt az, aki Lisztet arra biztatta, hogy egyházi pályára lépjen. Sőt, ő maga is közreműködött azon a szertartáson, amikor Liszt a 4 alsópapi rendet megkapta. Nem tudjuk, hogy milyen motiváció állhatott a háttérben, még az se kizárt, hogy némi lelkiismeret furdalása volt a bíborosnak, ugyanis 1864-től kezdve rendszeresen vendégül látta Lisztet Tivoliban, külön lakosztályt biztosította számára a Villa d'Este-ben. És Liszt itt a Villa d'Este-ben nagyon nyugodt körülmények között komponálhatott. Hogyha Rómába kellett utaznia, könnyen megtehette, hiszen nincs messze Róma. Tehát éppen ideális szellemi alkotó körülményeket biztosított neki a bíboros, és kikapcsolódási lehetőséget is. Most a villa kertjében csodaszép öreg fák is vannak.
A ciprusfa, tulajdonképpen az antikvitás óta a halál, a gyász szimbóluma, hát az idős Liszt több szempontból is könnyen talált át kapcsolódást a ciprusfákhoz. Két siratót írt a Villa d'Este ciprusai címmel, de ezzel a címmel még egy kicsit fogunk foglalkozni, hogy biztosan a Villa d'Este ciprusairól van-e szó. Az első sirató egy monotematikus darab. Egy olyan műről van szó, amit szinte az egész művet egy picike, néhány hangból álló, négy hangból álló dallam fejből, témafejből bont ki a zeneszerző. Ez a négy hang minimális lépésekkel saját magába visszatérő kis motivum töredék szinte. És ez jelenik meg a mű elején, akkordok felső hangján tudjuk követni majd ezt a dallamot, és később ezt a dallam fejet fejleszti tovább Liszt, úgy, hogy az utolsó hang az néha nem visszatér az elsőbe, hanem ellép egy másik hangra, azonban rögtön az első megjelenéskor ott van mind a két hang, ezt most mindjárt meg is fogjuk hallgatni. A legelejét játssza először nekünk Ránki Fülöp, ahol az akkordok felső hangjai fogják kiadni ezt a dallammotívumot, és az utolsó akkordban ott van egy középső hang, ami később vissza fog térni.

mit hallottunk. Különböző akkordokat, amik önmagukban teljesen tonálisak, hangnembe helyezhetők. Mégis az egésznek most itt tulajdonképpen mintha nem lenne tonalitása. Tonális foltok, hangnem foltok hallatszódnak csak. Most ebből a témafejből a következőképpen lesz majd dallam. Egy szintén gondoladalszerűen hullámzó kíséret fölött szomorú dallamként szólal meg, úgyhogy az utolsó hang az imént hallott akkordokból, az utolsóból egy másik hangra fog lépni, de ugyanez a dallam. És hallani fogjuk, hogy tulajdonképpen két ütemenként változik a hangnem. Egy nagyon izgalmas zenei kísérletet csinál itt Liszt. A basszus szólamot, ha követjük a dallam mellett, akkor egy félhangonként lefelé ereszkedő, kis lépésekben süllyedő basszus szólamot fogunk hallani, amiből a kromatikus lefelé haladó lépések során egyetlen egy hang maradt ki, az a hang, amivel a felső szólam viszont kezdődött.

figyeljük még meg, hányféle karakterrel jelenik meg ugyanez a dallam töredék a tétel során. Később visszafojtott hangvételben halljuk, valamiféle fokozás kezdetén.

Aztán a fokozás egy pontján átkerül ugyanez a dallamtöredék a basszusba, az egész hangzástömeg legaljára.

és a téter csúcspontján pedig egy nagyon furcsa hangközzel, a már említett tritónusszal játszik Liszt. Tritónuszonként felfelé haladva, az oktávot pontosan ketté osztva, viszont a hangnemérzetnek ezáltal végleg búcsút intve, ugyanezt a dallam töredéket ismételteti az előadóval Liszt Ferenc.

És akkor vissza egy kicsit a címhez. Nagyon érdekes asszociáció történt itt ugyanis. Lisznek a Villa d'Este ciprus fáiról eszébe jutottak egy római kolostor, a Santa Maria dei Angeli ciprusai, amelyekről úgy tartották, hogy Michelangelo ültette el azokat az általa tervezett bazilika kertjében. Most Liszt egész életében nagyon szerette Michelangelót, és pont ekkor, 1877 őszén ír is egy levelében Michelangelóról. Így jellemzi őt. Akinél jobban, mármint hogy Michelangelónál jobban, talán senki sem ismerte az alkotó egy hosszú életen át tartó magányosságát. Tehát Liszt, amikor ír darabot a ciprusfákról, asszociál egy másik ciprus fa csoportra, nevezzük így, amit úgy tudja, hogy Michelangelo ültetett. És Michelangelóval ő maga is sorsközösséget érez az alkotó hosszú életen át tartó magányosságát. Most miért lett mégis a Villa d'Este ciprusai a mű címe? Azért, mert 5 évvel később, még a mű nyomtatásban való megjelenése előtt, 1882-ben kiderült Liszt számára, hogy nem Michelangelo ültette azokat a bizonyos ciprusokat, hanem ez csak egy legenda. Két német tudóstól tudta ezt meg, és akkor úgy döntött, hogy akkor viszont maradnak ezek a ciprusok, a Villa d'Este ciprusai. Na most mindez egy szempontból lesz nekünk fontos, ugyanis van köze a második ciprusos sirató körüli Liszt levelekhez. A második sirató, ugye ezek egymás mellett is foglalnak helyet a végleges ciklusban, hosszabb, jelentősen hosszabb darab, mint az első. Az eleje tulajdonképpen, ha nem is szó szerinti idézet, de aki ismeri azt a művet, amit Liszt parafrazál, vagy amire Liszt emlékezhet, az egyből hallja, hogy miről van szó. Wagner Tristan és Isolda című operájának a legelejéről. Ezt most hallgassuk is meg, csak néhány ütem erejéig

Ez a nagyon ismert előjáték kezdő motívum, amit Tristan akkordként is szoktak emlegetni, valójában egy akkord kapcsolat, ami két kromatikus lépéssorozat ütközéséből jön létre. Halljuk, hogy Lisztnél hogyan indul a második ciprusos sirató.

Lisztet a Tristan és Izolda sokat foglalkoztatta. Ő mutatta be éppen a mű előjátékát Weimarban 1859-ben, később a híres zárójelenetből, a Liebestodból, Izolda szerelmi halálából nagyon ismert zongora átiratot is készített. És az, amit itt Wagner ebben a motívumban keresgél, ez a kromatikus, szintén valamiféle hangnem nélküliség, vagy hangnem tágítás, hangnem érzett tágítás, ugyanazt keresi nagyon gyakran Liszt is, és ezért is foglalkoztatja őt ennyire ez a típusú zene. Van egy második nagyon fontos téma is ebben a tételben, ami egy fanfár. Először nem annyira fanfár karakterrel jelenik meg, hanem méltóságteljes dallamként, akkordikus kíséret fölött.

És ismerkedjünk meg még egy harmadik fontos dallammal, amiről Liszt egy levelében tesz említést. 1877. szeptember 23-án Karolin von Zein-Wittgensteinnek írja. Az utóbbi három napot teljes egészében a ciprusok alatt töltöttem. Valamiféle megszállottság volt ez, képtelen voltam bármi másra gondolni. Még a templomban is öreg törzsük kísértett, és énekelni, sírni hallottam, örökké változatlan lombkorona terhelte ágaikat. Végül is itt vannak, kottapapíron rögzítve, sok-sok javítás, törlés, újabb törlés, újramásolás után. Most már beletörődöm, hogy ilyenek, nem nyúlok többé hozzájuk. Michelangelo ciprusaitól egy szinte szeretetet sugárzó dallam különbözteti meg őket. Ezért kell tudnunk azt, hogy az első ciprusos iratót ekkor Liszt még Michelangelohoz kapcsolta. Na de mi is ez a szeretetteli dallam? Hallgassuk meg!

ez a dallam valamiféle, tényleg, ahogy Liszt írja, szeretetteli dallam, valami reménységet sugároz. A Sirató egyébként nagyon sötét, és hát nem egy optimista világába. Épp ez a optimizmus, vagy reménysugár, az a kérdés, ami Lisztet talán foglalkoztatta a mű befejezésénél is. Pillancsunk most egy kicsit bele Liszt műhelyébe. Hogyan formálódott Liszt keze alatt a második Sirató befejezése? Ismertek a mű korábbi fázisai is, és most meghallgatjuk azt a változatot, ami egy korábbi befejezés volt. Egy lefelé szálló akkordmenetet fogunk hallani, és a végén egy megnyugvást adó dur zárlatot.

Azonban nem ez lett a végleges befejezése a tételnek, hanem Liszt visszahozza a tételt indító motívumot, azt a bizonyos kromatikus motívumot, amit talán a Tristan és Isolda elejéről vesz kölcsön, de kíséret nélkül, akkordok nélkül, szólóban csak a néhány hangot halljuk kíséret nélkül, és kisimítja Liszt a tonalitást. A kromatikus menetet kisimítja egy dur befejezésre, mintha valami reménység lenne ebben is.

Liszt 1877. szeptember 27-én így ír Olga von Meyendorfnak a ciprusos darabokról. Ezeknek a szomorú daraboknak nem lesz nagy sikerük, és meg is lesznek anélkül. Trenódiáknak, azaz siratóknak nevezem majd őket, mert az elégia szó túl gyengédnek, majdnem világiosnak tűnik számomra. És ugyanebből a levélből, a ciprusfák két egész csoportját komponáltam meg, mindegyik több mint 200 taktus, és egy posztlúdiumot, utójátékot, a Villa d'Este ciprusaihoz. Ez a bizonyos posztlúdium, ez a Zarándok évek utolsó darabja, a Zarándok évek harmadik kötetének utolsó darabja, a Sursum Corda lesz. Ekkor még posztlúdium a címe Liszt számára, később nyeri el a végleges címét. A Sursum Corda, emeljétek fel szíveiteket. Ez is olyasmi, mint az első ciprusos sirató, hogy szinte egy dallam magból bontja ki Liszt az egész tételt. Sőt, a dallamok még rokonságban is állnak egymással, ugyanannak a körbe haladó témafejnek egy dur hangnemre simított változatát halljuk a Sursum Cordában.

Ezt a tételt is többféleképpen fejezi be Liszt. Meg fogjuk most hallgatni az eredeti befejezések egyikét, mert itt több változat is fennmaradt, és utána majd a végleges változatot is. Ugye azért is érdekes ez, mert végül ez lesz az egész ciklus záró darabja. És vajon milyen zárlatot képzelt el Liszt eredetileg a darabnak, és aztán akkor, amikor már látta, hogy ezzel fogja befejezni az egész ciklust. Tehát hallgassuk meg először az egyik korai változatot.

Halljuk, ez szinte harangszó, ami itt hallatszik, és erre a harangszóra nem sokára vissza is térünk. Miről szól ez a darab, a Sursum Corda? Tulajdonképpen a gyászból való feltekintés, az örök élet reménye, talán így lehet összefoglalni a témáját. És most ismét Liszt egy levelét idézem, csak jóval korábbit, ahol ő ezt a Sursum Corda kifejezést használja, és elmagyarázza, hogy neki miről szól. Lánya Blandin halála után írja Eduard Lisztnek. Blandinnek megvolt a helye a szívemben Daniel mellett. Ugye Liszt három gyermeke közül Daniel Liszt is, és Blandin is előbb halt meg, mint maga Liszt Ferenc. Mindketten velem maradnak, közbenjáróként vezeklést és megtisztulást hozva a számomra Sursum Corda kiáltással. Amikor az én végső napom is közeleg, a halál nem fog felkészületlenül vagy reszkető lélekkel találni. A mi hitünk reméli és várja azt a megváltást, amelyhez a halál vezet. De amíg a földön élünk, a napi feladatainknak kell szentelnünk magunkat. Az enyém sem maradhat végezetlenül. Bár jelentéktelennek tűnhet mások szemében, számomra nélkülözhetetlen. Lelkem könnyeket ejtve sír miattuk, lángra kell gyújtanom azokért, akik itt maradtak. Drága halottaimat pedig testi és lelki urnában kell megőriznem. Ez a művészi feladatom célja és tárgya. Lisztnek tehát a Sursum Corda az egyik gyermekének, sőt talán mindkét elvesztett gyermekének az emlékét is őrzi. Tovább megyünk a Liszt levelekben. 1877. október közepén, 14-én Olga von Meyendorfnak írt levelében már Sursum Corda címmel említi ezt a bizonyos posztlúdiumot. És írja, hogy tovább dolgozott a ciprusos darabokon, szó szerint ezt így a ciprusaim magasabbra nőttek. És már céloz az Angelus komponálására. Idézem őt. Október elején volt a Szent Angyalok ünnepe. Írtam a számukra vagy 100 taktust, zongorára vagy harmóniumra, és azt kívánom, bár csak jobban kifejezhetném bensőséges rajongásomat az isteni hírnökök iránt. Az Angelus ima az őrangyalokhoz, ez lesz majd a Zarándok évek harmadik kötetének nyitó darabja. És ez is Liszt családjához kötődik, akárcsak a Sursum Corda. A legkorábbi kéziratán a tételnek 1877. szeptember 27-i dátum szerepel, tehát jóval korábbi, mint az előbbi idézett levél. Vagy tényleg ekkor komponálta Liszt, vagy csak valamiért fontos volt számára ez a dátum, és a mű keletkezéséhez köze van. Ez a nap ugyanis Szent Kozma és Damján ünnepe, és ezt Liszt oda is írja a kéziratra. Kozma pedig nem más Szent Kozma, mint Kozima védő szentje. Ugye Liszt harmadik gyereke. És a művet Daniela von Bülownak ajánlotta Liszt, aki Kozima és Hans von Bülow gyermeke, ekkor 17 éves. Az a Daniela, aki egyébként 1860-ban született, és azért Daniela nevet kapott, mert ezzel emlékeztek az egy évvel korábban elhunyt Daniel Lisztre. Tehát Blandin után Daniel és Kozima is, tehát mind a három Liszt gyermek bekerül a ciklusba. Ráadásul Liszt a végleges Kotta kiadás címlapjára 3 zenélő angyalt tetetett. És egy levelében elárulja, hogy ezek az angyalok számára a lányunokáit jelképezik. És most meghallgatjuk az Angelus legelejét, és hallani fogjuk ugyanúgy harangszó, mint amire változtatta a Sursum Corda legvégét Liszt.

És hallgassuk meg ennek a tételnek a fő témáját, és annak utána rögtön egy új változatát, ahogy a mű során először megszólal ez a nagyívű téma, és utána kvázi megdicsőülve halljuk.

Már csak egy tételről nem beszéltünk, mégpedig a ciklus leghíresebb tételéről, a Villa d'Este szökőkutyairól. 1877. november 10-én Liszt Cosima Wagnernek írja. Mint minden évben, idén szeptember 27-én is megünnepeltem Szent Kozma napját, Kozimának írja, szívem minden bensőségével és álhatatosságával. Néhány nappal később, október 2-án volt a Szent Őrangyalok ünnepe. Ez a mai egyházi szóhasználatban a Szent Őrző Angyalok emléknapja. Önkéntelenül elkezdtem írni egy oldalnyi zenét, melyet lányodnak, Daniélának ajánlok. Ugye ez az Angelus, amiből az imént hallottunk részleteket. Szeptemberben és októberben a Villa d'Estében semmi mást nem csináltam, mint hangjegyeket firkáltam. Itt vannak tehát a ciprusok, a szökőkutak és más kis nyomorúságok, amelyeket nagyszerűen elképzeltem, de gyengén, itt Liszt szó szerint azt írja, hogy hülyén, gyenge elmélyűen fejeztem ki. Mivel nincs tehetségem ábrázolni azt, ami megragad. Bárhogy legyen is, ezeket a zongoradarabokat eljátszom majd nektek a Wahnfriedben. Talán az egyik közülük, Sursum Corda, nem fogja felbosszantani Wagnert. Na néhány szót a híres szökőkutakról. A Villa d'Este parkjában csodálatos szökőkutak vannak. De ez a park szintekre, emeletekre tagolódik, meredek lépcsőkkel, kis ösvényekkel, labirintusokkal. Lenyűgözően sokféle szökőkút található itt. Van legyezőt formáló szökőkút, van olyan hely, a Cento Fontane, ahol 100-nál is több helyről spriccel a víz, a Fontana di Rometta a Rómát jelképezi, megszoborták benne a hét dombot, a műemlékeket, a Romulust és Rémuszt tápláló farkast is, és a szökőkúton átfolyó víz jelképezi a Tiberiszt, a rajta lévő hajószobor pedig a Tiberis szigetet. És ott van a Fontana Diana Efezina, azaz az Efesoszi Diana, ahogy Artemis kútszobra. Ugye az Efesoszi Diana az egy sokmellű nőalak, és a sokmellű nőalak melleiből spriccel a víz. Tehát egy nagyon látványos parkot képzeljünk el, illetve aki volt már ott, annak elképzelnie sem kell. Hát Lisztet ez az egész látvány és halvány, hiszen a szökőkutaknak csobogása is van. Ez valami egészen elképesztő zenére ihleti. Szokták mondani, hogy szinte az impressionista zenéket előlegezi meg ezzel a szökőkút zenével Liszt. Halljuk a műnek a legelejét.

Az a dallam, amit itt a vízcsobogás alatt hallhattunk, ez a fölfelé lépkedő dallam, később jelentősen nagyobb dimenzióban visszatér, torlasztva. Az embernek első hallása szinte az az érzése, hogy itt valamiféle áradás kezdődött a szökőkutaknál.

Természetesen nincs szó semmiféle áradásról, illetve nem a szó szoros értelmében van szó itt áradásról. Ugyanis a mű közepén történik valami nagyon fontos, ami az egész ciklus szempontjából a ciklus középpontja és a mű középpontja egyszerre. Liszt a darab egy pontján egy bibliai idézetet ír be a kottába. Felolvasom, az a mondat, amit Jézus mond a samáriai asszonynak, a kútnál, János evangéliumának egy részlete. Aki ebből a vízből iszik, ismét megszomjazik. De aki abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, soha többé meg nem szomjazik, mert örök életre buzgó víz.

Még egy idézetet olvasok, ez azonban már Cosima Wagner naplójából. 1878. április 10. Este apám eljátszotta a villadeszte szökőkutyait, az Angeluszt. Richard, mármint Wagner, azt mondja, álmodozó, melankolikus lét az apádé a villadesztében, ahol megénekli a ciprusokat, az Angelusz harangszót, a szökőkutakat. Ez tetszik nekem. Wagner sem mindig becsülte az idős Liszt műveit, de éppen az Arándok évek harmadik kötete kapcsán pozitívan is nyilatkozott. Mielőtt meghallgatjuk egyben a ciklust, egy kicsit ejtsünk szót arról, hogy miért is ciklus ez? Valóban ciklus-e? Beszéltünk annak idején erről Ránki Fülöppel, hogy egyben érdemes-e meghallgatni, vagy inkább válasszunk ki részleteket, de arra jutottunk, hogy egyben. Ugyanis ez egy ciklus. Liszt egyik legegységesebb műve. Hogy mi fogja össze, ugye nagyjából egy órával ezelőtt beszéltem arról, hogy nehezen lehet megtalálni a kapcsolat a művek között. Mi a ciklus vezérfonala? Domokos Zsuzsanna, a Liszt Ferenc Emlékmúzeum és Kutatóközpont igazgatójának van egy nagyon szép tanulmánya, ahol kimutatja, hogy a ciklus vezérfonala a halál és az örök élet ellentéte, és ennek az ellentétnek a feloldása. Vannak más elméletek is. Dolores Pesce, egy amerikai Liszt kutató, az 1980-90-es évek fordulóján írt egy tanulmányt, amelyben ő azt állítja, hogy magyar témájú a harmadik Zarándok év, azzal érvel, hogy a magyar koronán is megtalálható a Szent Koronán Szent Kozma és Szent Damján, akiknek ugye a neveit Liszt ráírta az Angelus első kéziratára. Ráadásul a magyar Szent Koronán Isten ülő alakját oldalról ciprusfák veszik körbe, Isten ülő alakja alatt pedig Mihály és Gábriel arkangyal látható, tehát az angyalok is ott vannak. És Dolores Pesce még hozzáteszi, hogy a villadeszte szökőkutyainak bibliai idézete pedig úgy helyezkedik el a szimmetrikus struktúra közepén, mint a Szent Korona tetején a kereszt. Liszt végül is ismerhette a Szent Koronát. Ami viszont tény, hogy nagyon is szimmetrikus ciklusról beszélünk. A hét tétel, a két szélső darab és a ciklus közepe az, ami vallásos hangvételű, az első és az utolsó tétel teljes egészében, és a középen lévő tételben van ez az átalakulás a bibliai idézetnél. És pont a vallásos tételek harmóniailag könnyebben befogadható, kevésbé merészek. A gyászzenék, amik viszont kitöltik a pillérek közti teret, a gyászzenék azok viszont merészek, modern zenék, tele vannak kromatikával, instabil hangnemérzettel. Sok minden keveredik ebben a ciklusban, a szeretett élő és már elvesztett családtagok, a halál és az élet, és a vallás, Liszt keresztény hite. Talán nem véletlen, hogy több tétel is fisz hangon ér véget, ami Liszt számára a kereszt, a vallás, az Isten hit egyik jelképe volt. Most hallgassuk meg egészben a ciklust, Ránki Fülöp fogja elzongorázni nekünk az Arándok évek harmadik kötetét.

0: Kedves hallgatóink, az elhangzott zenebeszédben Liszt Ferenc Zarándok évek című művének harmadik kötetével ismerkedhettek meg. A művet előadta Ránki Fülöp zongoraművész. A műsort Szabó Ferenc János vezette. A felvétel a Sára Sándor teremben készült 2024. január 20-án. A hangmérnök Ötvös Balázs volt, a zenei rendező Bíró Katinka, a szerkesztő Katona Márta.
1: A 2024. március 16-ai adás ismétlését hallották. Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Műsorajánló. A világjáró művészeink adásában Ábrahám Márta hegedül és Borbély László csembalózik. Évfordulós műsorunkban a 340 éve született Johann Sebastian Bach hegedűre és csembalóra írt szonátái csendülnek fel a két művész előadásában. Most az E-dur, F-moll és G-dur szonáta szól. A február 5-i koncertfelvétele a Dohnányi Ernő Zenei Központból. Ma 17 óra 51 perckor a Bartók Rádióban. Kalandozás a régi zene világában. Beszélgetés kedvenc zeneszerzőkről, kedvenc művekről, kedvenc előadókról. Vashegyi György vendége, alföldi Borús Csilla, orgona és csembaló művész. Régi zenei kalandozások egy órában. Vasárnap 15 óra 6 perckor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van, valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
3: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatalt érnek el. Hirdess rádióban. Ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
4: David Frey, Valery Sokolov, Sergej Malov, Motus és Korossi kvártett, Mendelssohn Kamarazenekar, Veszprém, augusztus 3-tól 9-ig, auerfesztivál.hu.
1: Reklámot hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.

0: Rádió hangversenyek.
1: Kedves hallgatóink, a Magyar Szimfonikus Zenekar hangversenyét hallgathatják meg. Vezényel Medvecki Ádám. Közreműködik Falvai Attila hegedű művész. Ezzel a műsorral köszöntjük a 85 éves Medvecki Ádám karmestert. Elsőként Wolfgang Amadeus Mozart 216-os köhöljegyzékszámú G-dúr hegedű versenye hangzik el. A szólista Falvai Attila.

Wolfgang Amadeus Mozart 216-os köhöljegyzékszámú G-dur hegedű versenye hangzott el. A hegedű szólista Falvai Attila volt. A Magyar Szimfonikus Zenekar hangversenyét hallják, Medvecki Ádám vezényel. Következzék Ludwig van Beethoven 7. A-dur szimfóniája, opusz 92.

0: Beethoven opusz 92-es, 7. A-dur szimfóniáját hallották. Kedves hallgatóink, műsorunkban a Magyar Szimfonikus Zenekar hangversenyét hallgathatták meg, vezényelt Medvecki Ádám. Közreműködött Falvai Attila hegedűművész. A felvétel a Magyar Nemzeti Galéria kupola termében készült 1993. május 18-án. A hangmérnök László Zoltán volt, a zenei rendező Alpár Tibor, a szerkesztő Weisz Gábor. Ezzel a hangversennyel köszöntöttük a 85 éves Medvecki Ádám karmestert.
1: Műsorajánló. Ma este Giuseppe Verdi Traviata című három felvonásos operáját hallgathatják meg. A főbb szerepeket Christine Mkhitaryan, Xavier Anduava és Arthur Ruczynski énekli. A Bécsi Állami Operaház énekes zenekarát Gianpaolo Bizanti irányítja. A február 16-ai előadás felvétele ma 19 órakor a Bartók Rádióban. A lemezelő következő adásában a márciusban elhunyt Boros Attila zenei szerkesztő, író és rádiós műsorvezetőre emlékezünk egy korábbi műsorunkkal.
2: Eltelt 7 esztendő, ahogy a mesébe szokott lenni az a 7-es szám. Együtt ülök Elisabeth Schwarzkopffal a Gellért szálló egyik lakosztályában. Teázunk, mind a Bonsolyországában.
1: Lemezelő. Nem csak gyűjtőknek. Vasárnap 16 órakor a Bartók Rádióban.
3: A nepáli buddhizmus világa.
4: Itt tudok tanulni és gyakorolni az alázatot.
3: Egy európai gyakorló szemével.
4: A kereszténységem, a gyökerem, a buddhizmus mint olyan csak hozzáad és hozzáépít az egészhez. A buddhizmus a gyakorlat. És emiatt én mindig szoktam mondani, hogy nem buddhista vagyok, hanem gyakorló vagyok.
3: A Himalája árnyékában. Vasárnap 11 óra 5 perckor a Dunán.
1: Műsorajánlót hallottak. Rádió hangversenyek.
0: Köszöntöm kedves hallgatóinkat, kedves közönségünket a Doknányi Ernő Zenei Központ nagy terméből. Johann Sebastian Bach összes szonátája hegedűre és csembalóra. Hangverseny sorozatunk második részét hallgathatják meg. Ábrahám Márta hegedül, Borbély László csembalózik. A művészek előadásában elsőként Johann Sebastian Bach 1016-os jegyzékszámú E-dur szonátája hangzik el.

Johann Sebastian Bach 1016-os jegyzékszámú E-dur szonátáját hallották. Kedves hallgatóink, a Dohnányi Ernő Zenei Központból közvetítjük Ábrahám Márta és Borbé László hangversenyét. Ábrahám Márta hegedül, Borbé László csembalón játszik. Johann Sebastian Bach műveit hallják. Következik az 1018-as jegyzékszámú F-moll szonáta.

Johann Sebastian Bach 1018-as jegyzékszámú F-moll szonátáját játszotta Ábrahám Márta hegedűn, Borbély László csembalón. Előadásukban következzék Johann Sebastian Bach 1019-es jegyzékszámú G-dur szonátája.

0: Johann Sebastian Bach 1019-es jegyzékszámú G-dur szonátáját hallották, és ezzel véget ért hangversenyünk. Johann Sebastian Bach összes szonátája hegedűre és csembalóra. Hangverseny sorozatunk második részét hallgathatták meg. Ábrahám Márta hegedült, Borbély László csembalón játszott. A felvétel a Doknányi Ernő Zenei Központ nagy termében készült 2026. február 5-én. A rádió közvetítés technikai munkatársa Kürti Gergő volt, a hangmérnök Etter Balázs, a zenei rendező Tóth Benedek, a gyártásvezető Üregi Mária, a zenei szerkesztő Weiss Gábor. Nevükben is köszöni figyelmüket a bemondó Mohai Gábor. Kedves hallgatóink, kedves közönségünk, a viszonthallásra! A viszontlátásra.
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Műsorajánló. Kalandozás a régi zene világában. Beszélgetés kedvenc zeneszerzőkről, kedvenc művekről, kedvenc előadókról. Vashegyi György vendége, alföldi borús, csilla, orgona és csembaló művész. Régi zenei kalandozások egy órában. Vasárnap 15 óra 6 perckor a Bartók Rádióban. Vasárnap este a tavalyi Kapos Fest záróhangversenyét hallgathatják meg. A kameraest igazi csemegét ígér az idei nyárra is. Zongora ötös, nápolyi dalcsokor, délvidéki virtuozitás és a rapszodikus melódiák szárnyalnak a Szivárvány Kultúrpalotából. Kapos Fest 2025, vasárnap 19 óra 35 perckor, a Bartók Rádióban.
2: Emlékezzünk együtt Nándor Fehérvár hőseire. A középkori magyar királyság egyik legfényesebb győzelmének napján, július 22-én a közmédia tematikus műsorokkal várja Önt egész nap. Történelmi események, tények, legendák és az utókor emlékezete a művészet és a kultúra tükrében. A Nándor Fehérvári Diadal napja, július 22-én a közmédia csatornáin.
1: Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Tizennyolc óra 55 perc. Híreink következnek.
3: Jó estét kívánok! A hírszerkesztő Fehérvári Petra, a mikrofonnál Illés Anna. Sulyog Tamás aláírta az alaptörvény 17. módosítását, így megbízatása a jogszabály hatályba lépésével megszűnik. Az államfő videó üzenetében azt mondta, alkotmányos eszközzel nem akadályozhatta meg a parlament által elfogadott módosítást, ezért eleget tett alaptörvényi kötelezettségének. Ugyanakkor úgy fogalmazott, hogy szerinte a döntéssel megszűnt az 1956 örökségéből a rendszerváltáskor létrejött demokratikus jogállam, amiért a felelősség kizárólag az alkotmánymódosító hatalmat terheli. Visszatérhetnek a honvédséghez azok a katonák, akiket korábban fiatalítás címén eltávolítottak. Már megjelent az ezt lehetővé tevő jogszabály. Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter közölte, augusztus 1-én a Bálnában várnak minden érintett katonát, továbbá azokat is, akik azért veszítették el a szolgálati jogviszonyukat, mert nem kérték a COVID elleni védőoltást. A regisztráció részleteit és a pontos tudnivalókat hamarosan közlik. Társadalmi vitát indít a szabadságtéri német megszállási emlékmű sorsáról a főpolgármester. Karácsony Gergely Facebook videójában úgy fogalmaz, a szobor egyrészt vizuális környezetszennyezés, másrészt hazug, mert azt súgalja, hogy Magyarországon a német megszállás előtt minden rendben volt, pedig a zsidó törvényeket hazánkban jóval korábban elfogadták. A városvezető ezért azt javasolja, hogy a társadalmi és szakmai szereplők megkérdezése után a kormány és a főváros közösen döntse el, hogy az emlékmű megmaradjon-e. Az erdélyi Helikon centenáriumát ünneplik a hétvégén Maros Vécsen. Délelőtt kiállítás meg

0: Halálra gázoltak egy kerékpárost Győrben, a rendőrség keresi a cserben hagyó sofőrt. A baleset délelőtt történt a Szent István út és a Gárdonyi utca kereszteződésében. Az autó vezetője és utasai segítségnyújtás nélkül elhagyták a helyszínt. Az esetről fénykép is készült, amelyen látható, hogy az ütközés erejétől az autó szélvédője betört, a tető a jármű közepéig behorpadt. A rendőrség közzétette a keresett férfi fényképét és várja a lakosság segítségét. Informatikai karbantartás miatt ma és holnap korlátozottan érhetők el az e-közigazgatási szolgáltatások. Fennakadások lehetnek a DAP vagy a KAÜ azonosítást igénylő felületeken is. A központi kormányablakban egész hétvégén szünetel az ügyintézés, kizárólag az elkészült okmányok átvételére van lehetőség. A tervek szerint az ügyfélkiszolgálás hétfőtől a normál működési rendben folytatódik. És végül a várható időjárásról. Holnap napos felhős idő várható. Országszerte előfordulhatnak záporok, zivatarok. Délután hideg front érkezik záporokkal és viharos széllel kísért zivatarokkal. A hajnali 15-22 fok után napközben 27 és 33 fok közé melegszik a levegő.
1: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: David Frey, Valery Sokolov, Sergej Malov, Motus és Korosi kvártett, Mendelssohn Kamarazenekar, Veszprém, augusztus 3-tól 9-ig, auerfesztivál.hu.
3: Élő, egyszeri, megismételhetetlen. Minden koncert egy különleges találkozás. Egy olyan pillanat, amely csak az előadók és a közönség jelenlétéből születik meg. Legyen részese a Kodály Filharmonikusok és a Kodály Kórus új évadának. Váltson bérletet hangversenyeinkre. Kodály Filharmónia Debrecen. Élő, egyszerű, megismételhetetlen.
1: Reklámot hallottak. 19 óra. Opera a Bartók Rádióban.
4: Köszöntöm a kedves hallgatókat mai opera közvetítésünk alkalmából. A szerkesztő Ottmár Dávid és a hangmérnök Mátyus Ottó nevében is. Bolla Milán vagyok. Ma este Giuseppe Verdi Traviata című háromfelvonásos operáját hallhatják, arról a felvételről, mely a Bécsi Állami Operaházban készült 2026. február 16-án. A szereposztás a következő. Violetta Valeri, párizsi kurtizán, Christina Mkhitaryan, szoprán, Alfredo Germon, Javier Anduaga, tenor, Giorgio Germon, Alfredo apja, Arthur Ruczynski, bariton, Flora Bervois, Violetta barátnője, Florentina Szerles, mezzoszoprán, Anina, Violetta komornája, Stephanie Maitland, szoprán, Gaston, Alfredo barátja, Carlos Osuna, tenor, Dobinyi Márki, Hans-Peter Kammerer, basszus, Grenville, Violetta orvosa, Dan Paul Dumitrescu, basszus, Giuseppe, Violetta komornyikja és Flora Inasa, Wolfram Igor Dentl, tenor. Dufol Báró, Leonardo Neiva, bariton. Rendőrtiszt, Alejandro Pizzaro Enriquez, basszus. Közreműködik a Bécsi Állami Operaház énekkara, karigazgató Martin Sebasta és zenekara. A karmester Gian Paolo Bizanti. Az opera szövegét Alexandre Dumas a Kaméliás hölgy című regénye alapján Francesco Maria Piave írta. Az első felvonás cselekménye a következő. Esté az ünnepelt kurtizán Violetta Valeri otthonában. A ház asszonyának bemutatják új csodálóját, Alfredo Germont. Miután a vendégek távoznak, a férfi arra kéri Violettát, szakítson kitartott életmódjával és válassza az ő szerelmét. A nő azonban nem akar komoly kapcsolatba bonyolódni, és elküldi. Ám amikor magára marad, visszacsengenek a fülében Alfredo szavai, és rádöbben, életében először szerelmes lett.

0: Soffrite!
1: Concedete questo!
2: Pietà, che pronto!

0: Az első felvonást hallottuk Giuseppe Verdi Traviata című három felvonásos operájából. A szereposztás a következő. Violetta Valéry, párizsi kurtizán, Krisztina Mkhitaryan, szoprán, Alfredo Germon, Javier Anduaga, tenor, Giorgio Germon, Alfredo apja, Artur Ruczynski, bariton, Flora Bervois, Violetta barátnője, Florentina Zerlas, mezzoszoprán, Annina, Violetta komornája, Stephanie Maitland, szoprán, Gaston, Alfredo barátja, Carlos Osuna, tenor, Dobinyi Márki, Hans-Peter Kammerer, basszus, Grenville, Violetta orvosa, Dan Paul Dumitrescu, basszus, Giuseppe, Violetta komornyikja, Flora Inasa, Wolfram Igor Derntl, tenor, Dufol Báró, Leonardo Neiva, bariton, rendőrtiszt, Alejandro Pizzaro Enriquez, basszus. Közreműködik a Bécsi Állami Operaház ének és zenekara, a karmester Gian Paolo Bizanti. Közvetítésünket felvételről a Bécsi Állami Operaházból rövid ajánló után folytatjuk.
1: Műsorajánló. A lemezelő következő adásában a márciusban elhunyt Boros Attila zenei szerkesztő, író és rádiós műsorvezetőre emlékezünk egy korábbi műsorunkkal.
2: Eltelt 7 esztendő, ahogy a mesébe szokott lenni az a 7-es szám. Együtt ülök Elizabeth Schwarzkopffal a Gellért szálló egyik lakosztályában. Teázunk, mind a Bonsolyországában.
1: Lemezelő. Nem csak gyűjtőknek. Vasárnap 16 órakor a Bartók Rádióban. A Mesterek órája hétfői adásában Glenn Gould zongorázik. A kanadai zongoraművész játékában az a technikai tudás és zenei érzékenység egyesül, amely lehetővé teszi, hogy különleges tolmácsolója legyen Johann Sebastian Bach összetett polifonikus zenéjének. Mostani válogatásunkban a kiváló zongorista Bach mellett Beethoven és Richard Strauss műveket ad elő. Glenn Gould a Mesterek órájában. Hétfőn 18 órakor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak.
0: Kedves hallgatóink, folytatjuk Giuseppe Verdi Traviata című három felvonásos operájának közvetítését arról a felvételről, mely a Bécsi Állami Operaházban készült idén február 16-án. A szereposztás a következő. Violetta Valéry, párizsi kurtizán, Krisztina Mkhitaryan, szoprán, Alfredo Germon, Javier Anduaga, tenor, Giorgio Germon, Alfredo apja, Artur Ruczynski, bariton, Flora Bervois, Violetta barátnője, Florentina Zerlas, mezzoszoprán, Annina, Violetta komornája, Stephanie Maitland, szoprán, Gaston, Alfredo barátja, Carlos Osuna, tenor, Dobinyi Márki, Hans-Peter Kammerer, basszus, Grenville, Violetta orvosa, Dan Paul Dumitrescu, basszus, Giuseppe, Violetta komornyikja, Flora Inasa, Wolfram Igor Derntl, tenor, Dufol Báró, Leonardo Neiva, bariton, rendőrtiszt, Alejandro Pizzaro Enriquez, basszus. A Bécsi Állami Operaház éneki zenekarát Gian Paolo Bizanti vezényli. A második felvonás cselekménye a következő. Alfredo és Violetta 3 hónapja él együtt egy Párizs környéki házban, persze papi áldás nélkül. A férfi távollétében apja Giorgio Germon állít be, és arra kéri Violettát, szakítson a fiával, mert botrányos viszonyuk veszélybe sodorja a leányának házasság kötését. Violetta szereti Alfredót, de teljesíti a kérést, sőt, még azt is megígéri, eltitkolja előle, hogy miért hagyta ott, majd búcsú levelet hátrahagyva távozik. A felzaklatott férfi egy estére követi Violettát, akit ismét régi pártfogója, Dufol Báró kísér. Kérdőre vonja az asszonyt, az pedig kéri, távozzék. Alfredo egy marék pénzt vág Violetta arcába, ezért a durva sértésért mindenki elítéli, még odaérkező apja is. Hallgassuk a második felvonást.

Non è fuori ai nostro dor, no!

Oh.

A második felvonást hallottuk Giuseppe Verdi Traviata című három felvonásos operájából. A szereposztás a következő. Violetta Valeri, párizsi kurtizán, Christina Mkhitaryan, szoprán. Alfredo Germon, Javier Anduaga, tenor. Giorgio Germon, Alfredo apja, Arturo Cinski, bariton. Flora Burgoa, Violetta barátnője, Florentina Zirles, mezzoszoprán. Annina, Violetta komornája, Stephanie Maitland, szoprán. Gaston, Alfredo barátja, Carlos Osuna, tenor. Dobinyi Márki, Hans-Peter Kammerer, basszus. Grenville, Violetta orvosa, Jean-Paul Dumitrescu, basszus. Giuseppe, Violetta komornyikja, Flora Inasa, Wolfram Igor Darntl, tenor. Dufolbáró, Leonardo Neiva, bariton. Rendőrtiszt, Alejandro Pizzaro Enriquez, basszus. A Bécsi Állami Operaház éneki zenekarát Gianpaolo Bizanti vezényli. A harmadik befejező felvonás cselekménye a következő. Néhány héttel később a tüdőbajos Violettának már csak órái vannak hátra. Levelet kap Giorgio Germontól, aki közli vele, Alfredo már tud az általa hozott áldozatról. A férfi lélekszakadva érkezik, és bocsánatért könyörög. Még elálmodoznak jövendő közös boldogságukról, de a betegnek nyilvánvalóan semmi reménye a gyógyulásra. Kissé erőre kap, azután holtan esik össze. Hallgassuk a harmadik felvonást.

0: Giuseppe Verdi Traviata című három felvonásos operáját hallottuk. A szereposztása következő volt. Violetta Valeri, párizsi kurtizán, Krisztina Mhitaryan, szoprán, Alfredo Germon, Javier Anduaga, tenor, Giorgio Germon, Alfredo apja, Artur Ruczynski, bariton, Flora Bervois, Violetta barátnője, Florentina Zirles, mezzoszoprán, Anina Violetta komornája, Stephanie Maitland, szoprán, Gaston, Alfredo barátja, Carlos Osuna, tenor, Dobini Márki, Hans-Peter Kammerer, basszus, Grenville Violetta orvosa, Dan Paul Dumitrescu, basszus, Giuseppe Violetta komornyikja, Flora Inasa, Wolfram Igor Dentl, tenor, Dufol Báró, Leonardo Neiva, bariton, rendőrtiszt, Alejandro Pizarro Enriquez, basszus. Közreműködött a Bécsi Állami Operaház énekkara, karigazgató Martin Sebesta és zenekara, vezényelt Gian Paolo Bizanti. A felvétel a Bécsi Állami Operaházban készült 2026. február 16-án. A szerkesztő Ottmár Dávid volt.
1: Műsorajánló. Vasárnap este a tavalyi Kapos Fest záróhangversenyét hallgathatják meg. A kamaraest igazi csemegét ígér az idei nyárra is. Zongora ötös, nápolyi dalcsokor, délvidéki virtuózitás és rapszodikus melódiák szárnyalnak a Szivárvány Kultúrpalotából. Kapos Fest 2025, vasárnap 19 óra 35 perckor, a Bartók Rádióban. Hétfő este a Budafoki Doknányi Zenekar játszik. Az áprilisban a Művészetek Palotájában rögzített felvételen amerikai szerzők John Adams, Leonard Bernstein, George Gershwin és Ferd Grofé ikonikus alkotásai szólnak. A karmester Hollerung Gábor. 20. századi amerikai álmok. Hétfőn 20 óra 39 perckor a Bartók Rádióban.
2: Az amerikai kontinensen a tudomány, a kultúra és a történelmi emlékezés fontos magyar szereplői élnek. Világhírű magyarok, akik sokat tettek a magyar szellemi és kulturális örökség továbbadásáért. Csizmár Edina és Ancsics Csaba dokumentumfilm sorozata. Amerikában jártunk. Mestersége címere minden hétfőn 22 óra 35 perctől dupla részekkel a Dunaworld-ön.
1: Műsorajánlót hallottak. Koncert. Válogatás hazai és külföldi hangversenyek felvételeiből.
0: Kedves hallgatóink, opera közvetítésünk után most a Dubois-Jörger duó estjét hallják felvételről, melyet a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben rögzítettünk 2026. március 18-án. A duó tagjai Vincent Dubois orgona és Marie-André Jörger harmonika. Először Vincent Dubois előadásában hallgassuk Johann Sebastian Bach művét, C-moll passacaglia és fúga, jegyzékszáma 582.

Johann Sebastian Bach 582-es jegyzékszámú C-moll passzakája és fúgáját hallottuk. Vincent Dubois játszotta a Műpach orgonáján. Tolmácsolásában következik most Camille Saint-Saëns haláltánca Edwin Lemar átiratában.

Camille Saint-Saëns haláltáncát hallottuk Edwin Lemar átiratában. Vincent Dubois játszotta orgonán. Tolmácsolásában következik Louis Vierne 6. orgona szimfóniájából a finálé.

Louis Vierne opus 59-es 6. orgona szimfóniájából szólt a finálé. Vincent Dubois játszotta a Müpa orgonáján. Következik előadásában Maurice Ravel Couperin-sírja című művének 3 tétele, Rigaudon, Menuett és Toccata.

Maurice Ravel Couperin sírja című művéből hallottunk részleteket. Rigaudon, menüett és tokkáta. Előadta Vincent Dubois orgonán. Következik Gabriel Fauré Opus 56-os Dolly szvitje. Bőrszőz, Miau, Kitty keringője és Le Pas Espagnol. Előadja Vincent Dubois orgonán, Marie-André Jörger harmonikán.

Gabriel Fauré opusz 56-os Dolly Switch-jét hallottuk. Előadta Vincent Dubois orgonán, Marie-André Jörger harmonikán. Tolmácsolásukban hallgassuk most Francis Poulenc francia switch-jét, Hervé Jamet átiratában. A tételek: Burgonyi tánc, Pavan, kis katona induló, Panasz, Champagne tánc, Sicilian és körtánc.

Francis Poulenc francia szvitjét hallottuk, Hervé Jammet átiratában. Vincent Dubois és Marie-André Jürger most Patrice Carratin művét játsza, a Ceruzák keringője.

Patrice Caraten a Ceruzák keringője című művét hallottuk. Előadta Vincent Dubois orgonán, Marie-André Jörger harmonikán. A két művész tolmácsolásában következik Astor Piazzolla műve, Invierno Porteno.

Elhangzott Astor Piazzolla Invierno Porteno. Vincent Dubois játszott orgonán, Marie-André Jörger harmonikán. Következik ugyancsak egy Piazzolla mű, Muerte del Ángel Pablo Ziegler átiratában.

Astor Piazzolla Muerte del Ángel művét hallottuk Pablo Ziegler átiratában. Vincent Dubois játszott orgonán, Marie-André Jörger harmonikán. A két művész befejezésként Richard Galliano tangóját játsza, Tango pour Claude.

0: Elhangzott Richard Galliano Tango pour Claude. Kedves hallgatóink, a Dubois-Jörger duó estjét hallották felvételről, melyet a Műpában a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben rendeztek 2026. március 18-án. A duó tagjai Vincent Dubois orgona és Marie-André Jörger harmonika. A felvételt Macz Ádám hangmérnök és Dvorák Zsuzsa zenei rendező készítette. Műsorunk végén a szerkesztő Várgedő Anna nevében is köszönöm a figyelmüket, adásunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. A pihenitérőknek jó éjszakát, a még fent maradóknak jó rádiózást. Bolla Milánt hallották.
1: Műsorajánló. A lemezelő következő adásában a márciusban elhunyt Boros Attila zenei szerkesztő, író és rádiós műsorvezetőre emlékezünk egy korábbi műsorunkkal.
2: Eltelt 7 esztendő, ahogy a mesébe szokott lenni az a 7-es szám. Együtt ülök Elisabeth Schwarzkopffal a Gellért szálló egyik lakosztályában. Teázunk, mind a Bonsolyországában.
1: Lemezelő. Nem csak gyűjtőknek. Vasárnap 16 órakor a Bartók Rádióban. Az Ars Nova hétfő esti műsorában Reményi János vezényli a Magyar Rádió gyermekkórusát. Az éppen 30 éve elhunyt Liszt Ferenc Díjas karnagy 1985-től 95-ig volt a gyermekkórus művészeti vezetője. Emellett az ELTE-n tanított. Most olyan kortárs szerzők dallamait vezényli, melyek némelyike azóta már klasszikussá vált. Ars Nova, a 20. és 21. század zenéje, hétfőn 22 órakor, a Bartók Rádióban.
3: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Komjáti Áron, gitárművész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.

0: Jazz a Bartók Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, kedves közönségünk, a Klasszikus és Jazz című sorozatunk mai koncertjén a Bágyi Balázs New Quartet játszik. Tagjai Olá Péter Bőgő. Szoszó Lakatos Sándor, altszaxofon. Olá Dezső, zongora. És a zenekarvezető Bágyi Balázs dob. Bágyi Balázs szerzeményeit és átdolgozásait fogjuk hallgatni. A koncert első részében az Encore című tavaly megjelent album anyagát fogják játszani. A címek Encore, Turkish Flames, Beach Song, Brush Life, Chromatics and Parallels, végül Epilogue. Ezután Erik Satie két művének átdolgozása következik, a Gymnopédia 1-es és a Gnossien 3-as.

0: Kedves hallgatóink, kedves közönségünk, a Klasszikus és Jazz című sorozatunk mai koncertjén a Bágyi Balázs New Quartet játszott. Tagjai Bágyi Balázs dob, Szoszó Lakatos Sándor altszaxofon, Olá Dezső zongora és Olá Péter bőgő. Bágyi Balázs szerzeményeit hallottuk, illetve átdolgozásait, az Encore című album számai szóltak, sorrendben Encore, Turkish Flames, Beach Song, Brush Life, Chromatics and Parallels és Epilogue. A koncert végén pedig Erik Satie két zongoradarabjának átdolgozását hallottuk, az első Gimnopédiájét és a harmadik Nosciennyét. A felvétel a Doknány Ernő Zenei Központ Sapszon Ferenc termében készült 2026. május 22-én. A rádió közvetítés technikai munkatársa Kürti Gergő és Egréder István volt, a hangmérnök Etter Balázs, a zenei rendező Tóth Benedek, a gyártásvezető Ürögi Mária. Nevükben is köszönöm figyelmüket, a szerkesztő műsorvezetőt Weisz Gábort hallották. Viszontlátásra, viszonthallásra!
1: Szöveg dal nélkül.
2: Mint egy Ödipusz, Liszt megoldotta a rejtélyt, s úgy oldotta meg, hogy ha a szerző hallhatta volna, reszkednie kellett volna az örömtől és elragadtatott büszkeségtől sírjában. Egyetlen hang nem maradt ki, egyetlen egyet sem adott hozzá. Egyetlen tempót sem változtatott meg önkényesen, egyetlen hajlítás, egyetlen gondolat sem mosódott el. Liszt, aki ilyen módon megértetett velünk egy eddig még meg nem értett művet, bebizonyította, hogy ő a jövő zongoristája. Hector Berlioz Liszt Ferencről Beethoven Hammerklavír szonátájának előadása után Párizs 1836. június 12-én.

0: Bartók Rádió. Több mint klasszikus. 23 óra 55 perc. Híreink következnek.
1: Jó estét kívánok! A mikrofonnál a szerkesztő Besenyei Márk. Megjelent a Magyar Közlönyben az alaptörvény 17. módosítása. A hivatalos kihirdetést megelőzően Súlyog Tamás államfő délután írta alá a dokumentumot, megbízatása a jogszabály hatályba lépésével megszűnik. Az államfő azt mondta, alkotmányos eszközzel nem akadályozhatta meg a parlament által elfogadott módosítást, ezért eleget tett alaptörvényi kötelezettségének. A Fidesz frakció szerint a Tiszapárt önkényesen eltávolította tisztségéből Súlyog Tamás államfőt, Magyar Péter pedig alkotmányos válságba taszította az országot. Hozzátették, támogatják a békés és törvényes ellenállást az önkénnyel szemben. A KDNP frakció vezetője is reagált az alaptörvény elfogadására. Rétvári Bence úgy fogalmazott, aki erőszakkal távolítja el a köztársasági elnököt, bárki ellen képes erőszakra. Hétfőtől ideiglenesen Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke látja el a köztársasági elnök jogköreit, mivel július 20-án 0 órától megszűnik az államfő mandátuma, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter azt írta, az országgyűlésnek 30 napon belül új államfőt kell választania. Informatikai karbantartás miatt holnap is korlátozottan érhetők el az e-közigazgatási szolgáltatások. Fennakadások lehetnek a DÁP vagy a KAÜ azonosítást igénylő felületeken is. A központi kormányablakban egész hétvégén szünetel az ügyintézés, kizárólag az elkészült okmányok átvételére van lehetőség. Az erdélyi Helikon centenáriumát ünneplik a hétvégén Marosvécsen. Délelőtt kiállítás megnyitókat, könyvbemutatókat tartottak, és felavatták Kemény János író, a 100 éves folyóirat egyik alapítójának szobrát. Este irodalomtörténeti előadással és koncertekkel folytatódott az ünnepség, holnap pedig képzőművészeti előadás és istentisztelet is lesz. Híreink végén az időjárásról. A Dunántúlon és a középső ország részben borult az ég, nagy területen esik az eső, a várható felhőszakadások miatt több déli járásban riasztás érvényes. Napközben kezdetben sok napsütés valószínű, majd egyre több felé beborul az ég, elszórtan kialakulhatnak záporok, zivatarok. Megerősödik, néhol viharossá fokozódik a szél. Hajnalban általában 15-22, délután 27-33 fok valószínű.
0: Híreket hallottak. Azoknak a kedves hallgatóinknak, akik velünk tartanak, Notturno címmel klasszikus zenei összeállítást sugárzunk reggel 6 óráig Németi Attila műsor vezetésével. Azoktól pedig, akik pihenni térnek, a szózat hangjaival búcsúzunk.

Kellemes éjszakát kívánok, kedves hallgatóink! Németi Attila köszönti önöket ismét, remélve, hogy van kedvük még zenét hallgatni. Munkatársaim Katona Márta és Pap Sándor. John Field egy ír zeneszerző volt, az ő nocturnjei mutattak utat, szolgáltattak példát Chopinnek, hogy nocturnöket írjon. Persze a lengyel zeneszerző nocturnjei úgy gondolom sokkal poétikusabbak. Field három kis darabját ismerhetjük meg ma elsőként, Ária nocturne és Chanson. A zeneszerző egyébként Clementi tanítványa volt, és nagyon híres a saját korában. Barry Douglas zongorázik, és vezényli közben a Camerata Ireland együttest.

John Field 3 darabját a Camerata Ireland előadásában hallottuk. A Nocturne szó, az elnevezés az éjszaka, vagy inkább az éjszakai szóból származik, az éjszakai merengést, a késői napszak hangulatát idézi fel. Jan Peterson Svelingtől következik egy motetta.

Ó Domine Jézu Kriszte! Széling zenét a holland kamarakórus és hangszeres szólisták adták elő. A németalföldi komponista kórusművei és zsoltárai vetekednek a hangszeres műveinek nívójával, fantáziadús megoldásaival. Most egy Gershwin dalátiratot hallgatunk meg.

George Gershwin egyik dalát hallottuk egy remek ausztrál zongora művész Percy Grainger átdolgozásában. Dennis Hennig zongorázott. Bach 1717 és 23 között volt a köteni hercegi udvartartás muzsikusa, itt elsősorban kamaraműveket írt. Az 1041-es jegyzékszámú ámolhegedű versenyt halljuk.

Bach ámolhegedű versenyét Ziggy Szvátkaikön és a La Petite Bande adta elő. Érdekes, hogy csak két hegedű verseny és egy kéthegedűs koncertó maradt fenn Bachtól. Sokan mondják, hogy Wilhelm Friedemann a legidősebb fiú hanyagsága miatt bizony elég sok kotta kézirat elveszett. Hildegard von Bingen muzsikáját halljuk most.

Hildegard von Bingen responsóriumát a Szekvencia együttes adta elő. Szent Hildegard a középkor nagy női szentjei közé tartozik, a természettel gyógyítással foglalkozó írásai miatt úgy is emlegetik őt, hogy ő volt a 12. század csodája. Ruth Gibbs muzsikája következik, a Jane Grey fantázia.

A Jane Grey fantázia hangzott el Ruth Gibbs kompozíciója. Előadta Scott Dickinson és a BBC skóciai szimfonikus zenekara vezényel Teresa Ribeiro Böhm. Jane Grey 1537-ben született, ez volt a ragadvány neve, 9 napig volt angol és ír királynő első Johanna néven. Francesca Caccini muzsikáját halljuk.

Maria Dolce Maria, Francesca Caccini kompozícióját Suzy LeBlanc és a Tragikomédia együttes adta elő, vezényelt Steven Stubbs. A komposzista hölgy neve nem annyira maradt fönn, de édesapja Giulio nagyon híres volt, a Mediciek szolgálatában dolgozott. Beethoven B-dur triója következik.

Beethoven opusz 11-es B-dur trióját Norup Jensen, Henrik Brenstup és Jörgen Larsen játszotta. Most Bernstein Csicseszteri zsoltárait hallgatjuk meg. Ez egy héber nyelvű darab, mint a Kaddis szimfónia. Egy kritikusa azt írta, hogy végtelenül egyszerű, közvetlen és mindenek előtt szép.

Thank you.

Leonard Bernstein csicseszteri zsoltárok ciklusát hallottuk a Francia Rádió énekkara és Yves Castagné orgonaművész előadásában, vezényelt Vladislav Csernyusenko. A dallamok közül néhány tényleg a legszebbekhez tartozik, amit valaha Bernstein leírt. Most Mozart Ezdur kürtversenyét halljuk.

Mozart 495-ös körű jegyzésszámú Ezdor körversenyét játszotta James Somerville és a CBC Vancouveri zenekara. A darab ihletője, mint minden Mozart körverseny ihletője, Ignaz Leitgeb volt, egy remek kürtös. Mozart egy rövid időszakban nagyon jól keresett, és a még nála szegényebb barátjának is mindig kölcsön adott. 2 óra van.

A BBC szimfonikus zenekarának koncertje következik, amelyen Dalia Staszewska vezényelt. Elsőként az 1990-ben 50 évesen elhunyt színesbőrű Julius Eastman második szimfóniáját ismerhetjük meg. Ez az amerikai szerző, zongorista, énekes, előadó, művész és karmester volt. Ő hozta létre az általa organikus zenének nevezett stílust. Egyes szerzeményeiben dallamos motivumok nem nagyon különböznek például az akkori popzene fülbemászó stílusától. New Yorkban tanult, de